0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et. Imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: hallgatom, és a rádiót hallgatom.
1: De hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: feedback.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé. Ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat. Miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. Ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kilót. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható, az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: lehet? Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt, ennek

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 19-e péntek, reggel 6 óra
0: Best
1: van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Mindig csak a kijelölt helyen fürdőzzünk, és jövő héten is várják a véradókat. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok! Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökös föld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
2: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökös föld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökös föld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
1: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
3: Például a kompát kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtest tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csík alá húzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
1: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Berekben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről, és a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át 6 vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Vigyázz a kutya harap, avagy az ebb veszélyesnek minősítése és annak vonzatai a közjogi ügyész Gorcsövén keresztül című pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a vármegyei főügyészség közleményében. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kilót. Fókuszban a megelőzés. A különféle tudatmódosító szerek veszélyeire hívták fel a figyelmet a Kossuth téren. Nyíregyháza kábítószerügyi egyeztető fóruma szervezte a prevenciós eseményt, melyre főleg fiatalokat vártak. A kitelepülő szervezetek interaktív prevenciós játékokkal, személyes tanácsadással és szemléletformáló standokkal várták az érdeklődőket, írja a nyíregyháza.hu. A program keretében a fiatalok figyelmét interaktív és figyelemfelkeltő módon igyekeztek ráirányítani a szenvedélybetegségek megelőzésére. Emellett színpadi pódiumbeszélgetéseket is tartottak. Díjazták a legjobb rajzokat. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén is meghirdette alkotói pályázatát. Az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutathatták be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzésének lehetőségeit, illetve a tűzoltó hagyományokat. A tűz nem játék témában három korcsoportban várták a műveket. Szabolcs-Szatmár-Berekből 359 pályaművet küldtek be az iskolások. A legtöbb alkotás összesen 277 darab, a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményéből érkezett. A térség díjazottjai között van többek között szatmárcsekei, geszterédi, tiszadatai diák is. A részletes beszámoló elérhető a Vármegyei Katasztrófa Védelem honlapján. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel, de körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Berek területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható, az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, 19-e van, a hét utolsó munknapjára ébredtünk fel. A hétvége már szinte karnyújtásnyira van, de előtte még vár ránk egy új nap, tele hírekkel, érdekességekkel és persze szuper dalokkal itt a Best reggelben. Szép napot, én Simon Norbert vagyok, boldog névnapot, kedves gyárfások, és akkor ismerkedjünk meg június 19-ével, mennyi minden dolog történt itt a mai napon, például a mai szabályok szerint először játszott a baseballt Amerikában, még az 1800-as években. Háromnapos útja után pedig visszatért a földre az első női űrhajós Valentina Tereskova 63-ban, és 1910-ben ezen a mai napon ünnepelték először az Egyesült Államokban az apák napját, amely később világszerte ugye elterjedt, igen, ez ma van. 78-ban pedig megjelent a legendás Grease, amely generáció kedvenc zenés filmje lett, és bizony kiállították ezt így érdekességképpen mondom a végére, a világ legnagyobb narancsát, ami 2,5 kilót nyomott 1981-ben. Nőtt meg ilyen óriásira ez a narancs, hát azóta sem tudták ezt überelni. Szóval néhány nap múlva érkezik a nyári napforduló, így még mindig az év leghosszabb nappalait élvezhetjük, és indítjuk el ezekben a percekben. Jó reggelt, jön a kánikula, erről is rövidesen beszélek.

Időjárás jelentése, folytatjuk a Best reggelt. Ma napos idő várható, és az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet ma Nyíregyházán 31 fok környékén alakul, az időnként megjelenő gomolyokból pedig csak néhol fordulhat elő, kis eséllyel futózápor, a légmozgás pedig csak néhol élénkülhet meg. Hát a holnapi nap az nagyon rövid lesz, egyetlen egy mondat, szombaton forró, napos idő várható, a legmelegebb órákban pedig 36 fokot mérhetünk majd Nyíregyházán. Vasárnap pedig kitart a hőség, 37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekedő gomolyokból már azért többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok kialakulhatnak egyre nagyobb számban, és ezek mögött pedig hirtelen visszaeshet a hőmérséklet. Viszont alapvetően füllett melegre van kilátás vasárnap. A szél főként zivatarok környezetében erős, viharos lehet. Egy dolog biztos, ha még nem cserélt volna elemet a klíma távirányítóban, akkor ezt mindenképpen a mai nap folyamán még tegye meg.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't eat up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
2: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk. Majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
1: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A Nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

A Szabadságtér 9 szám mellett pedig felbontásra került a járda és a zöld felület, és kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál is, valamint az Árok utcán, mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. M3-as a 267-es kilométer szelvénél a Máté szalka Szatmárnémeti csomópont Budapest felé vezető felhajtóágát lezárták, helyette a kijelölt terelőút a következő 254-es kilométernél lévő Nyírbátor, Ófehértó, Baktaló rendháza csomópont, és bizony ezekben a napokban már sok család a nyaralását tervezi, így a következő hetekben várhatóan egyre nagyobb lesz a forgalom a népszerű üdülőhelyek felé vezető utakon is. Bármerre viszi az útja, maradjon a Best FM-mel, jó utat!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

reggelt, itt a péntek, június 19-e van, ez a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Néhány nap múlva érkezik a nyári napforduló, így még mindig az év leghosszabb nappalait élvezhetjük. Az ország számos iskolájában már lezárult, vagy éppen most zárul a tanév, a diákok pedig izgatottan várják most már a nyári szünet kezdetét, és a nyári fesztivál szezon is egyre inkább felpörög, szabadtéri koncertek, kulturális programok és közösségi események várják most már szép számmal a kikapcsolódni vágyókat. Péntek reggel van, ma már mindenki egy kicsit gyorsabban nézi az órát, én is figyelem, hogy mi újság van, rövidesen 7 óra. Köszöntjük a gyárfásokat, ők a mai ünnepeltek, ma van a pák napja, és az időjárás szempontjából pedig csak azt tudom mondani, hogy beáll a hőség elég rendesen és hosszú távon. A mai napon 31 fok várható Nyíregyházán, ez szombaton 36 fok lesz, vasárnap 37 fok, és hogyha különösebb változás nem lesz, jövő héten végig 34 és 37 fok között tetőznek majd a kánikulai napok itt Nyíregyházán. Vigyen magával sok vizet, ha esetleg hosszabb útra indul, és hallgassa a Best FM-et.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a belvárosban és a főútvonalak mentén egyaránt. A Rákóczi új utca találkozásánál megsüllyedt közműfelé helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás és bevezetésre került. Az Árok utcán folytatódnak a kábelfektetési munkák, figyelmesek legyenek. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontásra került a járda, valamint a zöld terület, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást!

0: fűben, és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics bocicsoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
3: Például a kompárt kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtest tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csík alá húzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
2: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Beregben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra

doing?

Jó reggelt, itt a péntek, június 19-e, 19 napja tart a nyár, és úgy igazából most indul legalábbis hőmérséklet szempontjából, szóval jön a kánikulai horoszkóp, amikor a nyár nem kérdez, csak úgy megérkezik a mai naptól. Például, hogyan élik ezt majd meg a kosok? A nagy meleg lelassítaná a legtöbb ember, de te ma is keresed, hogy milyen hangulattal töltetnéd meg a napodat. Arra figyelj, hogy ne vállalj többet, mint amennyi ez valóban van energiád. Bikák, most különösen értékeled a hűvös árnyékot, a nyugodt perceket és a kényelmes tempót, a mai nap örömei az egyszerű dolgokban vannak. Jönnek az ikrek, a közelgő kánikula ellenére nehezen maradsz egy helyben. Egy váratlan program, egy spontán ötlet sokkal izgalmasabbnak tűnhet, mint a gondosan megtervezett nap. Rákok, ma jobban figyelsz arra, hogy hogyan érzed magad, mint arra, hogy mit kellene csinálni. Ez segít elkerülni a felesleges feszkókat. Oroszlánok, a nyári hangulat kifejezetten jól áll neked, könnyebben vonzod magad köré az embereket, és egy vidám pillanatban te lehetsz majd a társaság középpontja. Szűzek, a hőség miatt ma nem minden halad a megszokott ütemben, minél inkább alkalmazkodsz majd ehhez, annál kellemesebben telik a nap. Na és a mérlegek, egy kellemes környezet vagy pedig hangulatos hely most többet jelenthet, mint bármilyen program, keresd meg ezt, ahol jól érzed magad. Skorpiók, ma kevésbé érdekel a nyüzsgés, egy nyugodtabb beszélgetés vagy pedig csendesebb pillanat többet adhat, mint a hangos események. Nyilasok, nálad pedig a nyár szabadságérzése erősen dolgozik, már egy rövid kiruccanás vagy pedig spontán ötlet is kalandnak tűnhet. Bakók, a kánikula arra emlékeztet, hogy nem kell mindig minden percben produktívnak lenni, ma a feltöltődés legalább olyan fontos, mint a teljesítés, és a vízöntők, egy szokatlan nyári ötlet vagy pedig meghívás felkeltheti az érdeklődésedet. Érdemes nyitottnak maradni a váratlan lehetőségekre. Mire számítsanak a halak? Hát arra, hogy a meleg és a nyári fények ma különösen jó hatással lesznek rád, könnyebben elmerülsz a pillanat szépségében, mint a hétköznapi teendőkben. Nem minden nap arra való amúgy, hogy rekordokat dönts, üzeni a péntek, valamikor az a legjobb döntés, hogyha lassabban haladsz, többet mosolyogsz és hagyod, hogy a nyár tegye a dolgát. Ez a reggeli mottunk, jó reggelt, itt a Best Reggel.

Jó reggelt, indul a nyár, 19. napja, és most már tényleg olyan nyárias időjárás. A 31 fok várható ma délután Nyíregyházán, és azért ez még kövéredni fog majd a következő napokban, és hát fel kell készülni, hogy nagyon erős UVB sugárzás várható már ma. Pénteken az UV index várhatóan az egész országban meghaladja a 7-es értéket. Fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen, amennyiben lehetséges, hogy a napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata is. Normál bőrtípusnál azt mondják a hozzáértők, hogy 15-20 perc alatt a napon tartózkodás esetén a bőrpír már meg is jelenhet. Ha pedig nézzük a hőmérsékleti rekordot, azért messze leszünk tőle. A mai napon volt már olyan nap az elmúlt években, amikor 37,3 fokon tetőzött a hőség, ma tehát Nyíregyházán csupán 31 fok várható, a Balaton víz hőmérséklete pedig 23 fok, és azt mondják, hogy jövő hétre felmelegszik akár 28 fokig is. Szóval hétvégén valószínűleg irány a strand, és ugye tudják, a strand az egyetlen hely, ahol az ember egész évben a nyarat várja, aztán pedig egész nap az árnyékot keresi. És fél napot azzal töltött, hogy vizes legyen, a másik felét pedig azzal, hogy megszáradj. És közben a strandról is szól majd hétvégén. Na, Best FM! Megvan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a belvárosban és a főútvonalak mentén egyaránt. A Rákóczi új utca találkozásánál megsüllyedt közműfelé helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás és bevezetésre került. Az Árok utcán folytatódnak a kábelfektetési munkák, figyelmesek legyenek. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontásra került a járda, valamint a zöld terület, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé. Ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat. Miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. Ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kilót. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Jó reggelt, azért ma reggel még egyeztessük óráinkat, hiszen van még feladat, 4 perccel járunk 7:30 után. Ez a Best FM és a Best reggel. A hétvégén megérkezik a kánikula, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan mennek strandra, a hőség elől oda fogunk majd menekülni, de egy családi fürdőzés azért ma már komolyabb kiadást jelent, míg a Balatonnál néhány ezer forintból is megbúszható a csobbanás, addig egyes fürdőkben, élmény fürdőkben akár több 10 000 forintot is otthagyhatunk egy 4 tagú család részeként. És akkor nézzünk szét a környéken, hogy nagyjából milyen árakkal fogunk találkozni. Például Aquaticum Debrecen, a Nagyerdő szívében a hétvégi felnőtt belépő ára 6 900, míg a gyermek, diák és nyugdíjas egy 5 500-ba kerül. Hajdúszoboszló Hungarospán továbbra is az ország egyik legnépszerűbb fürdőhelye. A Komplexum egyik legismertebb része a pálmafás, homokos mediterrán tengerpart, de aquapark és prémium fürdő részleg is várja vendégeket. Itt a hétvégi belépő a felnőtteknek 7 400, a diákok és 4 év feletti gyermekek jegye 5 600, míg a legkisebbek számára 3 800 forintos bébi jegy is váltható. Gyula is egészen népszerű és elérhető Nyíregyházáról, nincs olyan nagyon-nagyon messze. Ugye a történelmi környezetéről és árnyas parkjairól ismert gyulai várfürdő a nyári szezonban is népszerű célpont. Itt a felnőtt napi jegy 5 200 forintba kerül, míg a diákok és a nyugdíjasok 4 800-ért csobbanhatnak. Viszont a 6 év alatti gyermekek számára csupán egy 500 forintos regisztrációs jegyet kell megvásárolni. Ellenben a Balaton azért jóval olcsóban kihozható, a medencés hatalmas komplexumokhoz képest legalábbis. Például az északi part égköve, a balatonfüredi Eszterházi strand és élményfürdő prémium kategóriát képvisel, mégis remek árakkal találkozhatunk itt. A főszezonban a felnőtt napi jegy 2 700 forint, míg a gyermek belépő 4 és 14 év között 1 700 forintért váltható meg. Hát nagyjából hasonló árakkal fogunk akkor találkozni itt országosan a 2026-os nyárban. Egy dolog biztos, hogy hétvégén nagyon meleg lesz, és hát régen strandoltunk már egy jót, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy minden egyes strand, legyen az akár szabad strand, vagy pedig Komplexum, vagy pedig balatoni strand, meg fog telni élettel, mint ahogy mi is adjuk a lendületet Avril Lavigne-jel a péntek reggelben.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek ma is a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Sűrű forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódás várható a belvárosban és a főútvonalak mentén egyaránt. A Rákóczi új utca találkozásánál megsüllyedt közműfedél helyreállításán dolgoznak, ami bójával jelölve van, ezen kívül 30-as sebességkorlátozás és bevezetésre került. Az Árok utcán folytatódnak a kábelfektetési munkák, figyelmesek legyenek. A Szabadság tér 9 szám mellett felbontásra került a járda, valamint a zöld terület, ami a gyalogos és részben a gépjármű forgalmat is érinti. Óvatosan vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

Hát ez a nap is elérkezett, az utolsó tanítási nap június 19-e, és bizony a tanév végével megérkezik majd a bizonyítvány is. Vele együtt pedig az ismerős szülői dilemma, hogy jár-e ajándék a jó jegyekért is, hogyha igen, akkor milyen, és egyáltalán mitől jó egy bizonyítvány, attól, hogy kitűnő, attól, hogy fejlődés mutatott a gyerek, vagy attól, hogy a gyerek a saját képességeihez mérten rengeteg munkát tett bele az évbe, akkor is, hogyha ez a jegyein nem is látszik meg különösebben. Ugyanis sok családban hagyomány, hogy a gyerek ajándékot kap a jó bizonyítványért. Pszichológiai szempontból ez vajon jó ötlete, vagy inkább érdemes vele óvatosan bánni? Erről kérdezték Mitli Éva gyermekpszichológust, aki azt mondta, hogy szerintem nem az a jó irány, hogyha azt mondjuk, hogy a jó bizonyítványért jár az ajándék. Érdemes nem csak azt nézni, hogy milyen jegyek szerepelnek a bizonyítványban, hanem azt is, hogy mennyit fejlődött a gyerek, mennyit dolgozott érte, milyen akadályokat küzdött le, és mi ment neki könnyebben és nehezebben, ne csak a jegy számítson. Hát ez egy tipp, hogy akár így is hozzá lehet állni, hogy ne szimplán csak az ötösök számát számoljuk majd meg tanév végén a bizonyítványban, de egy a lényeg, ajándék ide vagy oda, a szabadság az jár, kell a pihenés a gyerekeknek, ami a mai nappal lényegében délutántól elkezdődik. Nálunk pedig a további hírekről már Andrea gondoskodik pontosan 8 órakor a Best reggelben, addig pedig New Level Empire kiegészülve Wolf Katival.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
4: Újra van Nyíregyházán Lovasból. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasból. Kinizsi utca 28.
5: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztivál Katlan.
6: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között és autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
2: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
8: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
7: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák Admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig!

Reggelt, itt a péntek, jön a hétvége, de édes teher ez a nyakunkon. Nézzünk rá az órára, 6 perce járunk most már 8 óra után, és az ügyesebbek, na meg a szerencsésebbek már kész tervel rendelkeznek a 2026-os nyár tekintetében, de azért vannak még néhányan többek között én is, akik még csak pislogunk, hogy akkor mi legyen, és nem feltétlen a tömeget szeretnék fókuszba helyezni, mert hát nem is olyan egyszerű leszervezni azért a nyaralásokat. Ezt látjuk, hogy a főszezon közeledtével a tömegturizmus és a megugró repjegy árak miatt egyre nehezebb a megszokott európai vakáció megszervezése. Hát nem csoda, hogy a statisztikák szerint a klasszikus nagyvárosok helyett a kisebb, rejtettebb településekre leadott keresések száma harmadával nőtt. Az utazók továbbra is vágynak a mediterrán életérzésre, vagy pedig a történelmi óvárosokra, de a folytogató tömeg nélkül szeretnék ezt már megkapni. Kiváló árérték arány lehet ebben a tekintetben Szlovénia, Lettország és a Balkán partvidék. A nyugat-európai árak töredékéért kínálnak ugyanis itt prémium élményeket, rengeteg békés opció közül lehet választani. A tengerparti nyaralások kedvelőinek a Balkán félsziget nyújtja a legnagyobb megtakarítást. Montenegro ráadásul fejlettebb infrastruktúrával és hihetetlen tiszta vízével csábít. Szomszédja Albánia pedig kicsit vadregényesebb, de még mindig olcsóbb. Például, hogyha nézzük a horvátországi árakat, akkor egyetlen egy szállás átlagosan Horvátországban 85 ezer forintba kóstál, Albániában mindössze 35 ezerbe. Ez az éjszakai átlag. Albánia ráadásul valódi homokos strandokkal, római kori romokkal és vadregényes túra útvonalakkal is vár minket, és persze mindenkit. Érdemes tehát itt a balkáni partvidékben is gondolkodni, szétnézni a lehetőségek között. És mi pedig adjuk a talpalávalót, na meg a lendületet a péntek reggelhez. Jön a Best reggelben, Biga!

0: Rövidesen csak 10 perc itt a Best reggelben. A sikeres peptidek körül lesz majd a beszélgetés Szakács Tibivel és Dr. Móri Gyurával, és mi is maradunk egészségfronton, amit összekötünk a nyárral, ugyanis a jól felszerelt úti patika a biztonság záloga. A fájdalommal és lázzal járó panaszok közül utazás során gyakori a fejfájás, a fogfájás, az izomfájdalom. Különösen érdemes figyelni az erős napfény, vagy pedig a légkondicionáló által okozott fejfájásra, illetve a lázas megbetegedésekre. A bőrt érintő problémák közé tartozik a napégés, a rovarcsípés, allergiás kiütések, kisebb horzsolások, vágások, hát helyek közel ilyenekre kell majd felkészülni, hogyha elhagyjuk otthonunkat, és az úti patika összeállítás akkor az utazók életkora és egészségügyi állapota alapvetően meghatározza a szükséges készítményeket. Gyermekek esetén kizárólag az életkornak megfelelő gyermekadagolású szereket szabad magunkkal vinni, ez különösen igaz a lázcsillapítóknál. Idős utazóknál pedig fokozottan ügyelni kell a gyógyszer kölcsönhatásokra, mivel ők gyakran több készítményt is szednek párhuzamosan. Rovarcsípés esetén helyi antihisztamin krém, erős viszketésnél pedig antihisztamin tabletta és hideg borogatás segíthet, ha a csípés helye pedig drasztikusan megduzzad, vagy pedig allergiás reakciót vált ki, lehet ez például nehéz légzés, vagy pedig duzzanat, azonnal orvosi segítséget kell kérni, de előtte vegyünk be antihisztamint. Enyhe láz nélküli hasmenés esetén a legfontosabb a rehidratáló sók használata, emellett pedig probiotikum és aktív szén is adható. Hányinger esetén gyömbértea, gyömbércukorka vagy kiskortyokban fogyasztott szénsavas mentaital hozhat enyhülést. Utazási betegségre és hányingerre pedig dimenhidrinát tartalmú gyógyszer adható. Na meg van a régi magyar mondás, ez pedig úgy hangzik, hogyha elutazunk valahova nyaralni, minden étkezés előtt le kell csapni egy pálinkát, főleg jó szabolcsit, aztán az majd megóv minket minden bajtól. Mindenesetre azért az nem baj, hogyha a rengeteg csomag között azért helyet kap majd a házi patika is, sose tudni, sajnos az ördög sosem alszik, most már mi sem, hiszen aktívan itt vagyunk a péntek reggelben. Ez pedig a Best reggel, én Simon Norbert vagyok.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Kérem szépen, egy általam szakmailag nagyon-nagyon-nagyon magasra becsült marketing specialista azt mondta egyszer, hogy a marketing a legjobb dolog, amit még ruhában lehet csinálni. És ebben nagyon nagy igazság van. Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
3: Én is hallottam egy szervusztok, és én is hallottam két szakembernek az egymondatos nyilatkozatát, amit most összefoglalnék. Tehát a PR és a marketing az a hazudozás és a manipuláció művészete.
2: Jó, hát ebben dolgozom. Na, mindegy, peptidekről rendben volt szó. Tegnapi nap folyamán volt egy érdekes megközelítés ugye a gyógyszergyárak oldaláról. Egy saját vélemény hangzott el a műsorban, ezt hangsúlyozom megint. És a mai nap folyamán viszont ugye mutassunk már olyan jellegű dolgot, ami mégis áttöri ezt a falat, ami mégis megmutatja az embereknek, hogy jó, mégis meg tudja mutatni az embereknek, hogy használható, hol használható és milyen formán.
3: Na, hát ez részleges lesz, mert csak a sorok között tudunk mutogatni, jó. De mi volt a helyzet? Amerikában kialakul a tiltás, de a világon máshol azért folynak munkálatok. Főleg itt az oroszokat kell kiemelni, mert nagyon jó tudósokkal, nagyon jó dolgokat művelnek. Tehát 2023-ban jön ez a tiltás, amiről beszéltünk, és onnantól kezdve ugye lényegében ezek a peptidek használhatatlanná válnak az Egyesült Államokban. Pedig egy nagyon sikeres, nagyon jó dologról beszélhetünk, tehát gyógyíthatatlannak titulált állapotokban is nagyon sokat segítettek. Na most, mivel egyre többen látták, hogy hatékony, megjelent a marketingben ugye ez a tiltott gyümölcs effektus. Tehát, hogy nem lehet, és akkor az annál édesebb, ugye?
2: Az mindenkinek kell.
3: Igen, és akkor ugye jött ma már a média, a TikTok, meg mindenféle egyebek, és megérkezett ugye Robert Kennedy Jr., aki meg olyan dolgokat tol, amelyek a betonozott utakkal teljesen szembe mennek. És innen kezdtek el jönni a változások. A peptideket én most nem tudom nevén nevezni, de nagyon lényeges, mert nem akarom bezáratni a rádiót, de abban tudok segíteni, hogy a különböző mely gondokkal küzdők keressenek peptideket a gyógyuláshoz. És akkor kezdjük is el ezt a listát, döbbenetes dolgokat fogok most elmondani. Tehát óriási probléma a fiatal férfiak nemzőképtelensége, ahol is túlsúly, anyagcserezavar és mindenféle egyéb dolgok vannak, és borzalmas alacsony spermium szám, ezáltal nem lehet családot alapítani, nem lesz gyermek a családban. Ezen területen használt peptidek 10-szeres spermium számot értek el. Tehát meg 10-szerezték a spermium számot, és sikeres családalapítást tettek lehet. Az egy nagyon jó dolog, hogyha ilyeneket el tudsz igazából érni. Tehát tulajdonképpen ezek a peptidek, most eszembe jutott egy hasonlat, ezek ilyen applikációk a telefonodon. Ugye régen hogy utaltál? Hát bementél a számítógépeden, beléptél, betárcsáztad az betárcsázós internetet, aztán volt valami token nálad, amin nyomkodtál valami gombot, meg mindenféle egyebeket, ma pedig egy applikációval pikpakpuk elutalsz mindent. Tehát igazából, és applikáció mire fejleszthető?
2: Hát egy probléma megoldására.
3: Így van, de milyen probléma megoldására? Bármilyen probléma megoldására, erre akartam kiukadni. Tehát ha valamire még most nincs peptid, akkor lesz. Ezt szerettem volna csak mindenkinek elmondani. Na, nézzünk peptideket. Említettél egy peptidet, amit arcra kennek. Igen, létezik egy olyan peptid, ami elképesztő bőrminőség javulást hoz. Tehát ráncokban, rugalmasságban, feszességben, mindenben. Mindenben hihetetlen, létezik krémekben is, és egyéb beviteli formákban is. Aztán létezik az a peptid, amely a colitis ulcerózát, ugye ez egy nagyon súlyos bélbetegség, a colitis ulcerózát gyógyítja, a bélrendszert, a gyomor problémákat megoldja, a gyomorgyulladásokat lehúzza. Létezik olyan peptid, amely sérülés utáni elképesztő regenerációt hoz, ugye ez az, amit én most tanulmányozok. Létezik olyan peptid, amely az álmatlanság legyőzésében segít, az alvás minőséget javít. Én elkezdtem ezt tesztelni. Betegeim is kapják már, és családom belül is, és jó magam is, tudod, hogy mindent beszedek, mert addig nem adom oda. Figyelj, belőlem medvét csinál. 30-as, 40-es alvásokból csinált 70-es, 80-as alvásokat.
2: Az pont jó. Ez
3: nagyon durva. Oké, van olyan, ami az agyalapi mirigy működését javítja, és ezáltal számos dolgot tud hozni. Na most vannak olyanok is, amely peptideket viszont módosítottak, és mint szintetikus módosított peptidek gyógyszergyárak kezében vannak, és itt folyik a hihetetlen marketing, mert ellensúlyozni kell a történeteket. A GLP-1 agonisták, tehát ez egy nagyon megint nem lehet, és nem is fogunk neveket mondani, ugye ezek tulajdonképpen gyógyszergyártóilag módosított peptidek, mesterségesen előállított módosított peptidek. Ezeket ugye már lehet védeni, horror mennyiségű pénzek vannak benne, és ezek a nagy gyógyszerei, éppen a múltkor beszélgettünk, hogy akit ismersz, szinte mindenki használja ezeket a történeteket.
2: Igen,
3: és sokan. Akkor most meg fogsz lepődni, hogy ezeknek van nem módosított peptid verziója, ami töredékébe sem kerül. Na, itt azért kell erről beszélnünk, és azért mentem bele ebbe a kérdésbe, különben nem tettem volna hangsúlyozom, mert egy illegális területet kapargatni teljesen értelmetlen, mert 2026 júliusában egy áttörés várható a Kennedy-féle ellenirány kibontakozása miatt. Tehát 2026 júliusában számos peptidet vissza fognak tenni az újra használható kategóriába.
2: Tehát akkor a zöld lámpa tulajdonképpen várható, és onnantól kezdve ez az egész terület, ez egy teljesen új oldalát fogja tudni megmutatni az emberek számára, mert hogy azok a dolgok, amik eddig tiltott zónában voltak, azok most hirtelen zöld utat kaphatnak.
3: Újra zöld utat kapnak, csak nem voltak tiltva 11 néhány évig. Na, tehát milyen peptideket fognak visszatenni? Megint ugye még nincsenek visszatérve, tehát nem mondhatom a nevüket. Olyan peptidek, és ez egy peptid testvérpár, ami izomzatban, gyomorbél területben elképesztő regenerációt hoz. Tehát ez visszakerül. Aztán visszakerül egy olyan, ami a gyulladbeleket, az ekcémát, egyáltalán általánosan a gyulladásokat csökkenti, és a bélben lévő bélhám sejtek közötti szoros összeköttetés kiépítésében
2: hát
3: játszik
2: ez azért
3: szerepet.
2: Nagyon sok embernek dolog. Problémáit meg fogja oldani.
3: Pontosan. Jön egy olyan peptid vissza, amely emeli a maximális oxigén kötő kapacitásodat, ezzel párhuzamosan növeli az inzulin érzékenységet, és

0: érezhetőek, csak olyan a helyzet, mint a szesztilalom alatt, tudod, hogy ott igazából mindenki belefolyt ebbe a szürke zónába. Tehát ma megmondom neked, hogy lehet ma peptided, jó? Megtanítalak rá.
1: Köszi.
0: Ma a peptideken, amelyek kikerülnek, van egy felirat, az pedig az, hogy kizárólag kutatási célokra.
1: Akkor te kutatsz.
0: Igen, de te mit csinálsz? Te most,
1: én
0: ha a peptidet szeretnél, akkor lemész a kis állatkereskedésbe, veszel egy akváriumot, teráriumot, tehát egy üveg teráriumot, és meg egy egeret, vagy egy aranyhörcsögöt.
1: Ja,
0: onnantól kezdve te kutató vagy. Nem. És akkor megrendeled neki a peptidet, de közben megsajnálod az egeredet, és beadod magad. Így van.
1: Én tehát különben tényleg sajnálnám ezt beadni neki.
0: Hát amilyen vagy, pedig szegény kisegérnek kell. Na, ami lényeg, és ezt most mindenkinek mondom, ha valaki erre a piacra téved, mert lehet erre a piacra tévedni ma már, vagy van a lehetőség, hogy így fogalmazza, egy dologra nagyon figyeljen. Úgynevezett 503A, ez a kulcs. Ez egy szabályozási rendszer. Csak 503A szabályozás alatt gyártott peptidet vegye meg, mert csak ez garantálja a minőséget. Tehát ugye ezek zöme, mivel elbontja a peptidek jó részét, elbontja a gyomorsabb, ezért ezeket injekcióban szúrod benne, nagyon nem mindegy, hogy mit szúrsz be. És mondtam, vannak olyan dolgok, amelyeket ugye ezek a GLP-1 agonistákat is szúrja mindenki, csak hogy ennek is van egy olyan része, ami módosított, meg van olyan része, ami természetes. Még muszáj, tudom, hogy lejárt az, de néhány különleges peptid. Ugye a bőrfeszesítésről beszéltünk. Aztán van olyan peptid, amelyik traumás agysérülés, vagy stroke és agyvérzés után biztosítja a szövetek gyógyulását hihetetlen módon. Elképesztő. Van, amelyik a napi, ugye, cirkadián ritmusodat teszi. Van, amelyik az alvásról szól. Ugye van olyan már, ami a mély alvást is tudja növelni, a másik meg a remet. Összerakod, tökéletes alvást. És személyre szabottan kell ezeket megcsinálni. És mondok olyat, és Tibi, most kapaszkodj, kérlek. Van olyan peptid, amely célzottan viszi le a hasi zsírt.
1: Azt a betyárját.
0: Tehát van olyan peptid, amely célzottan viszi le a testedről a hasi zsírt. Sőt,
1: akkor karácsonyra olyan... itt az emberiség életében várható egy akkora bum.
0: Ez nem tudom, hogy ez engedélyezett lesz-e, vagy sem, majd meglátjuk, hogy azért mi lesz a jogszabályban, de ma is elérhető, tehát de mondok olyan. Van olyan peptid, amelynek olyan hatása van, hogy beviszed, és onnantól kezdve minimális napsütésre is nagyon-nagyon szép, gyönyörű barna bőröd lesz. Mondom, egészen minimális napsütésre. És ennek még ráadásul van egy olyan verziója, ahol semmivel ki nem váltható merevedési minőséget produkált. Olyan erekció, ami nem kiváltható mással. Sőt, ennek van egy olyan változata, amely a nagyon fontos probléma, a női menopauza időszakát, megelőző időszakában való nagyon-nagyon durva libidó csökkenést teszi rendbe. Tehát 150%-kal növeli meg a hölgyek libidóját, ami egy családon belül nagyon-nagyon nem minden. És van olyan, ami az életedet hosszabbítja meg. Miért? Azért, mert a DNS állomány végén, a kromoszómák végén lévő telomereknek a hosszát növeli. Tehát, Tibi, a peptid nem játék, de egy csodálatos dolog. Csak orvosi vezetés mellett.
1: A peptid egy lehetőség, Gyula, csak nem biztos, hogy jól fogják az emberek használni, meg lehet, hogy ez egy rövidesen egy akkora biznisz lesz, hogy akkor, amikor mondjuk bizonyos peptidek esetében megindul majd az alkalmazhatóságnak az engedélyezése, onnantól kezdve ebbe megint csak az üzletemberek olyan lehetőséget fognak látni, hogy boldog-boldogtalannak mindenféle, akár alacsony minőségű készítményeket is fognak adni, mert hogy ez itt a fő üzenet lesz a lényeg, és az emberek nem lesznek annyira oknyomozók, hogy ők fogják magukat, és mindenféle ilyen 503A besorolást figyeljenek.
0: Az emberek, ha peptideket akarnak, még egyszer mondom, a peptid nem játék, csak egy hatékony gyújtító eszköz, és ez nem úgy kell adagolni, hogy az interneten elolvastam, hogy keressenek egy hozzáértő orvost, és onnantól kezdve biztonságosan gyógyulhatni.
1: Na jó, letelt az időnk, szerintem ez bőséges volt, úgyhogy jövő héten megint jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, doktor úr!

pisírek, rövidesen, mint egy 10 perc múlva már a Best reggelben készülünk a legújabb nyíregyházi történésekkel. 9 órakor André érkezik, és érdemes nézni a bestfmnyiregyháza.hu helyi híreit is, hiszen hasznos helyi információkat olvashatunk, például lesz kihelyezett véradás jövő héten Szabolcs megyében, mondom a településeket: Tiszadob, Tiszalök, Döge, Gégény, Vásárosnamény, Kisvárda, Tiszavasvári, Nyírbátor. A pontos helyszínek és a pontos időpontok a helyi hírek között tehát elolvashatóak. Emellett pedig hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség van ilyenkor a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára, és további hasznos tudnivalókat a véradás.hu oldalon is olvashat. Na meg, ahogy már említettem, ugye helyi híreket, nyíregyházi vonatkozású helyi híreket, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about,
0: baby? Get free of the vibe and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan Szépek Voltunk és a Legyen Úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund. Egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
5: Például a kompárt kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtest tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csík alá húzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
4: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Beregben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra.

Jó reggelt, keresünk programokat ma délutánra, találtam is. Múzeumok délutánjára várják önöket a Feti Vízignél ma délután 4 és este 8 óra között. A programok pedig tárlatvezetéssel történnek, meg lehet tekinteni a vízügyi történeti gyűjteményt, tiszta ügy, a mosás tegnap, ma és holnap, időszaki kiállítás is lesz, és szemben az árral 2024. szeptemberében fotókiállítás. Extra élményekkel is készülnek a Feti Vízignél, ez pedig azt jelenti, hogy a gépeket is meg lehet tekinteni. Ugrálóvár lesz majd a gyerekeknek, és vízügyességi kvízt is ki lehet majd tölteni. Jogászatunk is egy nagyot a Nemzetközi Jóganap alkalmából. Várnak ma délután minket a Continental Arénában. 17:30-tól lesz a kapunyítás, és maga a vezetett jóga gyakorlás pedig a hivatalos közös jóga protokoll szerint 6 óra 5 perctől fog majd indulni. A rendezvény minden érdeklődő számára persze ingyenes, és a szervezők kérik, hogyha rendelkeznek saját jóga szőnyeggel, akkor azt hozzák magukkal. Az esemény célja pedig, hogy ráirányítsa a figyelmet az egészségmegőrzés, a testi-lelki egyensúly és a közösségi élmények fontosságára a jógázás. Continental Arena ma délután 17:30-tól.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egy hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best

0: Itt a Best FM, jó reggel, péntek van, úgyhogy jönnek a programtippek a hétvégére, például múzeumok éjszakája, az ország legnagyobb kulturális rendezvénye, a kiállítóterek és gyűjtemények koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a varázslatos nyárestét. A nyíregyházi programoknak pedig szombaton a kállai gyűjtemény ad otthont, páncélbazár, történelem, interaktív utazás lesz majd a török hódoltság korában. Vasárnap pedig Szent Iváné, a szerelem és a termékenység ünnepe. Valamikor régen, ezen az éjszakán a falu teljes lakossága a határban rakott nagy tűz mellett ünnepelt, énekkel, vírasztással és tánccal. Ezt a szokást fogják majd vasárnap a skanzenben felidézni, apró csodákkal, csillagleséssel, a zenevarázsával, besodrom zenekarkoncerttel és persze tűzugrással. A kezdés pedig majd este 7:30-tól lesz.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, itt a Best reggel, és az újabb program tippekben pedig irány Sóstó. A nyári hónapokban ismét várja mozgás szerelmeseit a sóstói fittesték, ahol három különböző foglalkozás típus közül lehet választani, akik szívesen töltenék aktívan a nyár estéket a természetben. A programok a sóstói tó és a sóstói piac közötti füves fás területen zajlanak, nagyon kellemes zöld környezetben, minden korosztály számára nyitottak, és a részvétel persze díjmentes. Péntekenként, tehát ma zumba van este 6 és 7 óra között. Indulnak a koncertek is, érkezik a Zene Sóstón 2026-os évada, a nyár folyamán szerdánként és szombatonként változatos zenei programokkal gondoskodnak a kellemes nyári estékről. Lesz itt rock, blues, jazz, pop, minden, ami csak jól esik az ember fülének a sóstói piac területén. Holnap például az NYC Akusztik érkezik majd slágerekkel akusztikusan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: nem kopik.
1: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom a városban, a főutak mentén pedig torlódásra kell készülni a járművezetőknek.

távhővezeték cseréjét végzi a Nyír távhő munkatársai város szerte. Jelenleg Örökös Földön és a Bay Ádám körúton folynak a korszerűsítési munkák. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése az északi város részen. A Vasvári Pál utcán jelzőlámpás forgalomirányítás mellett halad a forgalom, lassú a haladás, hosszabb menetidővel számoljanak az arra közlekedők. Közműfedél helyreállítását végzik a Rákóczi új utca találkozásánál, ami bójával jelölve van, figyelmesek legyenek. Vezessenek óvatosan a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103

Micsoda hétvége jön? Jön 2026, első kánikulai hétvégéje 36 fok felett is. Tetőzhet majd a csúcshőmérséklet szombaton és vasárnap, és indul a vakáció, a nyári szünet. Igazán izgalmas hónapok előtt állunk, ráadásul jó, hogyha tudja, hogy Nyíregyházán a 2026-os nyári tanszünet kezdetétől Sóstó és környéke sűrűbben és kényelmesebben elérhető majd busszal, valamint idén is közlekednek a nyári napközis táborok elérését szolgáló autóbuszjáratok. Sóstóra a 8-as autóbuszok átlagosan 20 percenként indulnak, a hétvégi napokban pedig fél óránként, minden óra 25-kor és 55-kor, és ráadásul ezek a buszok a Sóstói Múzeumfalóhoz is betérnek. Hétfőn reggel pedig majd kezdünk élménybeszámolóval. Köszönöm az egész heti reggeleket, én Simon Norbert vagyok, menetrend szerint pedig jön a Westen, Szendi Hajnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kivezetik a védett üzemanyag árakat. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé. Ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. Ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kilót. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható, az ország nagy részében beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon-nagyon kellemes, szép pénteket kívánok 2026. június 19-én, amikor is a gyárfásokat köszönhetjük fel. Én Szendi Hajni vagyok, és itt a Best FM-en hamarosan jön majd a névnaptár, aztán Maglóczki Tibor kutya kiképzővel beszélgetek majd arról, hogy mitől függ az, hogy kit vesz komolyan a kutya.

Kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Június 19-én ne felejtsük el felköszönteni a gyárfásokat, mert hogy ők ünneplik a névnapjukat. A gyárfás a gerváz régi magyar formája, és valószínűleg görög eredetű a név. Azt jelentheti, hogy idős férfi, vagy éppen aggastyán, illetve akire hosszú élet vár, szerintem ez utóbbinál maradjunk, mert hogy jobban hangzik. Más vélemény szerint azonban a germán és kelt elemekből jött létre a név, akkor pedig azt jelenti, hogy dárda, szolga, katona, vagy éppen alattvaló. Nekem továbbra is az, akire hosszú élet vár, a szimpatikus. Holnap jönnek a Raffaellek, aztán az Alajosok és a Leilák.

0: Motiválni kell a kutyákat, hogy bizonyos feladatokat megtanuljanak, és azokat tökéletesen kivitelezzék. Hát hétfőn elkezdtünk beszélgetni az ülről, hogy ezt hogy lehet megtanítani, azt hiszem egy adást fogunk erre szállni ehhez képest, hát már lassan egy hete erről, és hát az ehhez kapcsolódó motivációs technikákról beszélgetünk Maglóczky Tibor kutya kiképzővel. A korábbi adásokban már beszéltünk arról, hogy vannak túl motivált kutyák, ide tartozik az enyém is, Bodza, aki amikor kutyát ugye elviszük tornáztatni, akkor Orsival szépen együtt működik, de amikor én akarom a labdákra ráállítani, akkor olyan szinten felpörög a kutya, hogy ön és közveszélyes. Na hát innen folytatjuk a beszélgetést. Többször mondtad azt, hogy találkoztál olyan gazdikkal, akik azt mondták, hogy oda bízzák neked a kiképzés, de hát azért ugye nekik is meg kellett tanulni, hogy amit tud a kutya, azt hogyan lehet tőle kérni, és lehet, hogy nálunk is az a helyzet, hogy ugye Orsinak van egy olyan habitusa, hiszen kutyákkal kell és fekszik, hogy nyilvánvalóan már rajta érzi a Bodza, hogy na hát itt azért meg kell csinálni mindent, amit ő mond, bár néha ott is beleharap az ujjába, de még ilyenek, de hogy nálam meg nyilván egészen más velem a viszonya. Tehát, hogy lehet, hogy ez is benne van a túlpörgésbe sok esetben, nem?
1: Persze, így van. Tehát minden kutya nagyon pontosan tudja, hogy kivel mit tehet meg. Egy pillanat alatt felméri a vele szemben álló embert, és alkalmazkodik hozzá, és azt mondja, hogy hát figyelj, téged tisztellek, téged kevésbé, hát te hiába mondod nekem, hogy nem, én akkor is ezt meg fogom csinálni, de ha egy másik ember mondja a nemet, akkor annak meg lehet, hogy meg fog állni, és azt mondja, hogy oké, akkor nem csinálom, mert az a másik ember úgy mondta a nemet, vagy úgy mozdult a kutyáé. Tette egy mozdulatot, vagy hozzáért a kutyához, de tudja, hogy hogy kell gátolni, vagy hogy kell motiválni. Ugye? Mert lehet az is, hogy felpörgetem a kutyát, mondjuk egy alvó kutya, és úgy kezdek el hozzá beszélni, hogy a kutya felfigyel, hogy hopp, most mi történt. Meg úgy kezdek el egy ilyen hanginger után mozogni, hogy a kutyának az érdekes. Tehát ezek a gyors, ugró mozdulatok jobbra-balra, elugrok a kutyától, ugye azért nem felé, mert persze, ha felé ugrok, akkor legátolom. Ha elugrok tőle, ugye az érdekes neki, mert lehet, hogy elkezd követni, hogy hopp, itt szoktunk játszani a haverra, a buksival, és akkor azt mondja, hogy hopp, beindulok én is, és ha ez megvan, mondjuk, akkor elővehetem a jutalomfalatot, elővehetem a labdát, elővehetek egy kedvenc játékot, és már is tudok a kutyával egy olyan kapcsolatot teremteni, hogy akar teljesíteni, és ebből kérhetek tőle bármilyen feladat végrehajtást, és meg tudom jutalmazni. Viszont tudnom kell visszafelé is váltani. Ha így felpörgetem a kutyát, akkor tudnom kell hirtelen megállni és leállítani a kutyát. És ezt ugye én nagyon sokszor szoktam szándékosan is csinálni, meg az azikat tanítani. Igen, hogy felpörgetés, leállítás. Például az ugráló kutyánál. Ugye, amikor a kutya azt csinál otthon, amit akar, és szétugrálja a gazdit, szétugrálja az érkező vendégeket, és mondjuk én is oda megyek, és rám is ugrál a kutya, leállítom valahogy, nyilván most nem sorolom fel, sokféleképpen lehet, és amikor már egy kicsit lenyugodott, akkor ugye megbeszéljük a gazdikkal, hogy na most viszont fel fogom pörgetni, hogy csinálja azt, amit nem szeretnénk. És felpörgetem és elkezd ugrálni, de arra vagyok felkészülve, hogy az első mozdulata, amikor bekövetkezik az ugrás, akkor én határozottan megállok, felé lépek, rászólok. Ugye jöhetnek ezek a gátlásban résztvevő események, hogy hogyan állítom le, és akkor felpörgetem, állj. És ha megáll a kutya, akkor vagy békén hagyom, vagy újraindítom a játékot, vagy akár meg is jutalmazhatom.
0: Hogy ugye ez megint váltakoztatod, hogy nem
1: ez
0: mindig ugyanaz.
1: Megint egyet függő. Ugye, hogyha egy ilyen szituációban egy nagyon pörgős kutyának adunk egy jutalomfalatot, vagy a kedvenc játékát, lehet, hogy megtartjuk azon a magasan túlpörgött szinten. Ahhoz nem érdemes szólni, vagy késleltetve jutalmazom. De mondjuk, amelyik kutya a labdára pörög nagyon, és adok neki egy jutalomfalatot, elfogadja, de azt mondja, hogy hopp, akkor most egy kicsit belassulok, mert ez nem labda.
0: Nem labda.
1: Tehát sok mindent lehet.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye van egy csomó kutya, aki kajával nem motiválható, hogy megtanuljon mondjuk ülni. Hogy akkor addig kell próbálkozni, hogy kitaláljuk, hogy mi az, amire ő be fog indulni, hogy tényleg mondjuk hát ez egy játék, vagy bármi.
1: Jutalomfalatta a motivációhoz kell egy éhes kutya.
0: De van itt a csátban nekünk olyan kutya, hogy már próbálkoztam a nap minden szakába, és akkor ül, az leül, a gyere ide egyszer odajön, és befejezte. Tehát, hogy ő akármit elkövetek, labda, sipolós játék, kaja, nem, és és a háttérben Bodza megcsinálja persze ezerrel, mert ott ugye eljátsz
1: hát az eszét. Hát itt lehet a kutya részéről egy olyan ellenállás, hogy azt mondja, hogy figyelj, miért menjek oda, hát téged nem tisztellek.
0: Meg hogy nem az enyém a kutya, ugye nyilván, csak szoktunk rá vigyázni, és akkor így ne, akkor próbálgassunk, hogy lehet, hogy akkor itt tulajdonképpen nála van egy hierarchia az két lábúak felé, amiben valószínűleg én a sor végén vagyok, mert nem az enyém. Tehát, hogy ez, akkor
1: ez
0: lehet,
1: ez
0: hogy egy ilyen.
1: Így van, igen, de mondjuk itt jöhet be az, hogy gátlás.
0: Aha.
1: Tehát a behívást úgy is lehet tanítani, hogy először egy aláfölé rendeltségi viszonyt kialakítok a kutyával szemben, és megmutatom, hogy figyelj, itt most én vagyok a főnök.
0: Aha, tehát le kell tisztelni az elején.
1: Igen. Például egy nagyon egyszerű végrehajtás. Rászólok a kutyára határozottan, hogy menjél el, és nagyon tempósan belépek a személyes terébe, és addig megyek, amíg a kutya el nem kezd távolodni tőlem. És ebben az esetben, hogy amikor elkezd távolodni, akkor van egy távolság, egy ilyen bűvös távolság, az egyiknél 2 méter, a másiknál 8 méter, teljesen mindegy. Amikor elmegy, látszik, hogy alárendelt, fülét hátra csapja, farkát kicsit leereszti, és visszanéz.
0: Aha, ez mindig akkor megtörténik.
1: Ez a pont, amikor aha, visszanéz, akkor viszont nagyon kedvesen hívom, behátrálok, legugolok, és jön. Tehát ha ez megvan, ugye azt szoktam mondani, hogy ez a kutya, amit így elküldtünk, és utána behívom, és nagyon kedves vagyok, és nagyon megjutalmazom, örül, hogy jöhet. Ezért a behívás az elkezd működni. És ha erre még a jutalomfalatos kutyánál, aki szeret enni, ráteszem a jutalomfalatot, az egy nagyon nagy megerősítés, de az a kutya, amelyik nem szeret, mondjuk nem, tehát ilyen nincs, hogy nem szeret enni a kutya.
0: Mindegyik szeret, ugye, igen.
1: Mert nem, ha nem éhes, akkor nem fog enni. Vagy nem olyan jutalomfalatot használ. Tehát mindig lehet variálni valamit, de éhen halni magától egy kutya sem fog, vagy ott már valamilyen egyéb
0: igen.
1: genetikai probléma, vagy egészségügyi probléma, de egy egészséges kutya az fog enni, hogyha éhes. És ezt használhatjuk motivációnak is, kivéve, hogyha mondjuk nagyon stresszel valamiért, az előfordulhat, hogy azért nem fogadja el a falatot, de a lényeg, hogyha visszatérünk oda, ha nem tudjuk mondjuk jutalomfalattal motiválni az adott pillanatban, lehet ez is, hogy egy gátlással kezdjük, és abból jön a pozitív megerősítés a részemről.
0: Ez nagyon fontos,
1: behívom,
0: amit mondtál.
1: Elküldöm, behívom.
0: De hogy alakul ki az a bizonyos aláfölé rendeltségi viszony kutya és gazdi között? Azt hiszem, ez egy kulcskérdés, hogyha mi nem alakítjuk ki, akkor kialakítja-e a kutya vagy sem. Legközelebb ezzel folytatjuk.

0: Június 19-e van, Szendi Hajni vagyok, és már is hozom a kalendáriumot, ne felejtsük el, hogy ma gyárfások ünnepelnek. Az első dátumunk 1867, amikor is megkoronázták Ferenc Józsefet magyar királlyá. Már a hivatalos koronázás június 8-án történt, a Magyar Országgyűlés ekkor június 19-én szentesítette az uralkodó hatalmát, és megkezdődhetett az osztrák-magyar monarchia működése. Ez a korszak fontos szerepet játszott a magyar történelemben. Iparosodás, vasútépítés, kulturális virágzás jellemezte, ugyanakkor a nemzetiségi kérdések kezelése komoly feszültségekhez vezetett. És akkor most menjünk tovább focival, 1910 először rendeznek futballvilágbajnokságot, Dél-Amerikán kívül jött a hír, ezen a napon az uruguayi válogatott hivatalosan is elfogadta a FIFA meghívását az 1930-as világbajnokság megszervezésére. Ez volt az első hivatalos FIFA VB, amelyet 1930 júliusában indítottak el Montevideóban. A torna győztese maga Uruguay lett a házigazdák legnagyobb örömére. Folytassuk 1953-mal, amikor is ezen a napon kivégezték Ethel és Julia Rosenberget. Az amerikai házaspár atomtitkok kiadásával került a bíróság elé, ezzel vádolták meg őket, hogy ezt a Szovjetuniónak adták el. Az Egyesült Államokban példátlan módon kémkedésért halálbüntetést szabtak ki rájuk. Az ítélet hatalmas vitákat váltott ki szerte a világban, és a mai napig vitatárgyát képezi, hogy mennyire volt megalapozott a bizonyítékok súlya. Ezen a napon 1987-ben Ronald Reagan elmondta híres beszédét a berlini falnál. Az ikonikus mondat Ronald Reagantől bevonult a történelembe. A hidegháború szimbolikus fordulópontjává vált a beszéd, amely a nyugati világ kommunizmus elleni kilátását erősítette. A híres mondat, ami a beszédben kiemelkedő volt, magyarul így hangzik: Gorbacsov úr, bontsa le ezt a falat. Menjünk tovább 1991-jel, amikor is feloszlott a Varsói Szerződés, a hidegháborús katonai szövetség, amelyet a Szovjetunió vezetett, ezen a napon hivatalosan is megszűnt. Ez fontos lépés volt a keleti blokk országainak függetlenedésében és a rendszerváltozások kiterjesztésében, kiteljesedésében. Ezen a napon fogadta el a Magyar Országgyűlés a Nemzeti Alaptantervet kereken 2000-ben. Ez a dokumentum határozta meg az általános és középiskolai oktatás tartalmi követelményeit, irányelveit, célkitűzéseit. A NAT azóta több változáson is átesett, de jelentős mérföldkő volt ez az oktatáspolitika történetében. Király Viktor ezen a napon nyerte meg a magyar Eurovíziós dalválogatót 2014-ben. A hazai közönség kedvence a Running Out of Time című dallal szerepelt az Eurovíziós Dalfesztivál nemzeti döntőjében. Bár a nemzetközi döntőben nem jutott be, zenei karrierjének ez fontos állomása volt. Folytassuk 2020-szal, amikor is megnyílt az új Néprajzi Múzeum Budapesten. A Liget Budapest projekt részeként épült impozáns épület nem csak látványosságként szolgál, hanem a magyar népi kultúra egyik legfontosabb közgyűjteménye is lett. A múzeum új otthona modern kiállítóterekkel és interaktív megoldásokkal várja látogatókat. És végül a kalendáriumot zárjuk 2022-vel, amikor is a UNESCO világörökségi listára jelölték a hortobágyi pásztor élet hagyományait. Ezzel a magyar kulturális örökség egy újabb eleme kapott nemzetközi elismerést. A döntés hangsúlyozza a hagyományos magyar pásztor kultúra fontosságát, valamint annak értékeit, amelyek túlmutatnak a határokon.
1: Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat
2: és a legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a Best FM.
1: Best FM.

Szendi Hajni vagyok. Itt a kánikula, erre kell készülnünk a következő napokban, hiszen idehaza 30 és 35 fok közötti hőmérsékletekkel találkozhatunk. Az előrejelzések szerint egészen június 23-áig nagy valószínűséggel kitart a kánikula. Csapadékra csak dörgéssel, villámlással hétfőn, június 22-én kell számolni. Jó hír azonban, hogy éjszakánként még lecsökken a levegő hőmérséklete, tehát felfrissül az idő, 15-19 fokkal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
2: Új építésű lakást szeretnél?
3: Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
3: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Felújításokba kezdett a nyílt távhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a nyílt távhő Kft. Elsőként az örökös föld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
5: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökös föld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökös föld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
4: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk délben jönnek, majd újra kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan a levendula szüret lesz majd a témánk, mert hogy egyre több helyen szerveznek ilyet. Hamarosan egy-két részletet, illetve információt elmondok a legnépszerűbb helyszínek kapcsán. Tartalmas szórakozást kívánok!

Most borultak virágba a levendulák, a bokrok. Én nem szeretem a levendula szagát, de messze szép, amikor egy csomó így egybe van, és szép lilák. És hát szerte az országban levendula szüreteket is tartanak. Na mondok egy pár olyan helyet, ahol mindenféleképpen érdemes, hogyha szeretnénk ilyen mezőt látni, vagy szüretelni, ellátogatni. A körösegyi levendula szüret messze földön híres, június 5-én kezdődött el, és egészen 22-ig tart, aztán majd 26-ától naponta lehet megtekinteni ezt. A Balaton déli partjának egyik legikonikusabb helyszíne, valóságos lila álommá változik a terep. A körösegyi tulipán és levendula parkban a végtelenben nyíló mezők és a balatoni panoráma együtt teremtik meg a felejthetetlen pillanatot. Smaragdfarmi levendula szüret, ilyen is van, Daru-Szent Miklóson egy különleges 1 hektáros birtok várja a levendula szerelmeseit egészen július 5-ig. A szüretet játékos kincsvadászattal kísérik, tehát ez is egy jó hely lehet. Levendula napokat tartottak a pannonhalmi főapátságban, és ezen már túl vannak, de a levendula illata a pannonhalmi apátság környékén még mindig megtalálható, és a kemennős sömjéni levendula farmat is érdekes helynek tartják, mert hogy a televa levendulák is olyan érdekes alakba vannak elültetve, egy kicsit olyan, mint hogyha a Mel Gibson féle Jelek című filmből vették volna az ihletet. A levendula szörpöt, süteményt is lehet a helyszínen kóstolni.

0: törődünk az egészségünkkel, a szemünk egészségével, és hát most többnyire rólunk nőkről lesz szó, megmondom őszintén, hogy nyilván én is nőből vagyok, szemüveges, és sokszor használok kontaktlencsét, napi lencsét, ráadásul sminkelek is, és hát a műszempillát is alapvetően imádom, ami hát néha érzem, ugye, ha könnyezik a szemem, hogy ez a ragasztó belemegy, vagy nem tudom, és akkor tiszta vörös a szemem. Hogyan őrizhetjük meg a szemünk egészségét, hogyha ilyen szinten hiúak vagyunk? Ez lesz ma a témánk, mert ugye a vonal túlvégén itt van velünk Paperika szemész szakorvos retina specialista. Üdvözlöm, doktornő, már itt jót mosolygott a felkonferálásomon is.
1: Igen, igen, jó napot kívánok.
0: Na, mi a helyzet ezzel a sminkes dologgal?
1: Igen, tehát nyilván a hölgyek hiúak, ezzel nincs is semmi baj, tehát nyilván, hogyha megfelelő minőségű kozmetikumokat használunk, abból azért ritkábban van baj, tehát erre mindenféleképpen oda kell figyelni, hogy ha lehet, akkor antiallergén tulajdonsággal rendelkező kozmetikumokat használjunk, akár a sminkes dolgokra gondolva is. Nagyon fontos, hogy ezek hosszú távú használata túlérzékenységi reakciókat, allergiát is okozhatnak, illetve ugye az előbb említette nekem ezt a műszempillát, igen, mi annyira ezt nem szeretjük szemészként, mert ugye a ragasztó az ugye, ahogy leesik a szempilla, ugye egyenként, ez azt jelenti, hogy az a ragasztó, amivel oda ragasztották azt a szép kis pillát, az ugye szépen feloldódik, eltűnik, és nagyon sokszor a szemben ez is szintén egy allergiás reakciót válthat ki, tehát jönnek a betegek vörös szemmel, és most a legújabb tapasztalatunk az egyébként, hogy most ez az UV fénnyel történő ragasztás lett a divat, és hogy én, ahogy hallom, és tisztelet a kivételnek, nem mindig figyelnek oda a szemvédelmére ebben az esetben, tehát most ez egy újabb problémát fog majd generálni, én azt gondolom.
0: De ott is ragasztót használnak egyébként.
1: Ragasztót használnak, igen, de azt UV-fénnyel. Hát valami más összetételű ragasztó, legalábbis én ennek így utána néztem kíváncsiságból, de az a lényeg, hogy hosszú távon, nyilván nem egy-két hónap után, hanem akár több hónapos viselést követően is lehet ebből probléma, tehát a túlérzékenységi reakciók nem feltétlenül az első használat alkalmával alakulnak ki, hanem hosszú expozíció, tehát hosszú érintkezést követően alakulhatnak ki ezek a tünetek, ami legtöbbször csak úgy szűnnek meg, hogyha ugye ezeket a műszempillákat, illetve ezeket a kozmetikumokat eltávolítjuk a szemről, és problémát jelent a későbbiek folyamán is, hogyha egy másikkal próbálkoznak a betegek, hogy akkor hasonló reakciókat válthat ki. Tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni.
0: De akkor lehet mondjuk ilyen pihentető fázisokat csinálni? Mondjuk azt mondom, hogy 3-4 hónapig van műszempillám, 3-4 hónapig pihentetem, tehát hogy mondjuk esetleg így egy kicsit el lehet ezt tolni, nem?
1: Nem igazán, sajnos nem. Tehát, hogyha valakinek volt egy túlérzékenységi reakciója, igen, és 3-4 hónap múlva ugyanúgy felrakja ezt a műszempillát, vagy kozmetikumokat, smink dolgokat, akkor ugyanúgy ki fog alakulni rá egy túlérzékenységi reakció. Természetesen vannak erre megfelelő terápiás szemcseppek, de amit lehet, ugye érdemes kiküszöbölni, és ez egy befolyásolható tényező.
0: Hát akkor marad a szempilla spirál. Na, így jártunk, de akkor az antiallergén, amit mondott. Jó.
1: Ha lehet ilyet választani, akkor igen, mindenféleképpen ezeket, tehát hogy megfelelő minőségű sminkkészletet, kozmetikumokat használjunk.
0: Még egy dolog itt a nők esetében, bár ez már a férfiakra is igaz, ugye, hogy kontaktlencsét pakolunk a szemünkbe. Nekem régen havi lencsém volt, és átálltam a napira, ami szerintem sokkal higiénikusabb, kényelmesebb, nyilvánvalóan mindenkinek megvan az, hogy mi az, amit szeret. Viszont azt tapasztaltam, hogy az interneten is lehet rendelni ma már kontaktlencsét. Beírom a dioptriát, és lehet. Nekem a szemészem írja föl, csak ezt úgy föltűnt, mert ő mesélt erről, hogy ez most trend.
1: Igen, így igaz, tehát ugye régen csak szemészakorvos által felírt kontaktlencséket lehetett megvásárolni. Alapvetően mielőtt elkezdünk eldöntjük, hogy szeretnénk kontaktlencsét viselni, és elhatározzuk magunkat, mindenféleképpen az első vizsgálatot szemészakorvos kell, hogy végezze. Ugyanis nem mindegy a kontaktlencsék közül sem, hogy melyiket kezdjük el használni, ugyanis a szemünk előső görbülete is különböző, a dioptria értékeket is pontosan meg kell határozni, mert például nem minden esetben a nagyobb dioptriás szemüvegek esetén lehetséges, hogy jóval kisebb dioptriás kontaktlencsére van szükségünk. Hogyha ez a dioptria nem megfelel a kontaktlencsével, akkor szédülés, fejfájás léphet fel, és nem mellékesen a legfontosabb dolog, hogy a kontaktlencse viselésnek vannak bizonyos szabályai, amit ha nem tartunk be, nagyon súlyos, akár vakság okozó fertőzést is elkaphatunk. Tehát inkább ez a legfontosabb dolog, amit kihangsúlyoznék. Tehát az első szakorvosi vizsgálatot követően egyébként lehet nyugodtan rendelni az internetről, mert megvannak a lencserendeléshez szükséges adataink, de évente legalább egyszer egy személy szakorvosi vizsgálat mindenféleképpen javasolt, hogy megnézzük, hogy az a lencse az még mindig jól illeszkedik-e, megvan-e a felelő törő ereje, és hogy szükséges-e cserélni, a szem bírja-e, van-e valamilyen eltérés, amit esetleg a kontaktlencse okozott, vagy van-e valamilyen kontraindikáció. Tehát alapvetően az online rendelésnek nincs akadálya, de mindenféleképpen szükséges személyzeti ellenőrzés mellette. Arról nem beszél, hogy a kontaktlencsét nem egyszerű berakni és kivenni, tehát szoktak jönni beszakadt kontaktlencsével a kedves betegek, ami egyébként nem hiba, mert ezek nagyon puha lágy lencsék és nagyon könnyen szakadnak, de akinek nincs ebben gyakorlata és önmagától szeretne elkezdeni kontaktlencsét viselni, biztos, hogy probléma lesz ebből. És felvilágosítani fel kell a betegeket, hogy mit nem szabad csinálni, mert az a vízzel való érintkezés például tilos, de a tapasztalatom szerint nagyon sok olyan kontaktlencse viselő van, aki erről nem tud, és úszik, zuhanyzik, mosdik a kontaktlencsékben, ami a nagyon súlyos szemfertőzéseknek az előszobája lehet.
0: Jó hangzik. Na, én emlékszem, hogy amikor a kontaktlencsémet először felírattam egy optikába, akkor azt mondták, hogy oké, itt van a lencse, addig innen sehova nem megy, kedves, amíg be nem rakja, ki nem veszi előttünk a szeméből. És akkor jött egy ilyen ideg stresszes fázis, remegett a kezem, mint az őrült, meg bele kell nyúlni az embernek a szemébe, de nagyon hálás vagyok, hogy ezt így megtanították ott a helyszínen egyébként, mert a mai napig úgy veszem ki, úgy rakom be, és még így is előfordul, hogy kicsit fölcsúszik a lencse, akkor piszkálgatni kell, szóval na, tényleg ezt nem lehet szerintem nem komolyan venni, mindenféleképpen oda kell erre figyelni.
1: Hogy ráadásul egy szokás most a fiatalok körében a hatalmas műköröm, tehát azt szoktam mondani, hogy biztos, hogy nem lehet kontaktlencse, ha ekkora műköröm van, mert ez fizikailag lehetetlen úgy berakni a kontaktlencsét és kivenni, hogy előbb vagy utóbb ne sértsük meg a saját szemünket, úgyhogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván úgy vállaljuk be ezt a kontaktlencsét, hogyha biztonsággal tudjuk viselni.
0: Így van, ez mindenféleképpen, meg hát kézmosás is sorolhatnám. Köszönöm szépen, legközelebb
1: van,
0: a diabétesszel folytatjuk, a cukorbetegséggel, amely nyilvánvalóan a szemünkre is nagyon-nagyon komoly hatást gyakorolhat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

Szendi Hajni vagyok, és Aung San Suu Kyi-re emlékezünk, aki egyébként egy burmai politikus volt, és egyben emberi jogi harcos, és hogyha ez nem lenne elég, Nobel-díj békedíjat is kapott. 1945-ben született, június 19-én Burmában. Az apja Aung San tábornok, a burmai függetlenség egyik kulcsfigurája volt, akit

karizmatikus személyisége és erőszakmentes fellépése miatt gyakran hasonlították Mahatma Gandhihoz vagy Nelson Mandelához. A katonai rezsim 89-ben házi őrizet alá helyezte, amelyből csak 15 év múlva 2010-ben szabadult ki véglegesen. Ez alatt az idő alatt világszerte ismerté vált, mint a szabadság jelképe. 91-ben megkapta a Nobel békedíjat, amelyet a békés demokratikus átalakulásért végzett küzdelmért ítéltek oda. 2015-ben pártja elsöprő győzelmet aratott a választásokon, és Aung San Suu Kyi de facto kormányfővé vált. Hivatal idejében ugyanakkor komoly kritikák érték a muszlim kisebbség elleni katonai műveletek során tanúsított hallgatása, tehetetlensége sokak szerint alásta az emberi jogok hitelességét. 2021-ben a hadsereg újra puccsot hajtott végre, és letartóztatták Suu Kyit. Több koncepciós perben is elítélték, azóta többször is szabadon engedték, majd újra letartóztatták, helyzete jelenleg is bizonytalan. Egyszer azt mondta, a szabadság az a légkör, amelyben a remény, a hit és az emberség lélegezhet.

Moziba megyünk már, és június 25-én egyelőre úgy tűnik, hogy csak 3 film debütál majd a hazai mozikban. Jön a Bal szerencse akcióban a Supergirl és a Találkozás Buthával. Már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Bal szerencse akcióban egy francia vígjáték. A népszerű francia színész és rendező Gérard Jugnot új vígjátéka ez. A film főhőse Serge Martin, akinek békés nyugdíjas élete egy pillanat alatt felfordul, amikor összetévesztik Franciaország legkeresettebb bűnözőjéből, és hát tévedésből le is tartóztatják. Miközben a média keresztüzébe kerül és kivívja a társadalom ellenszenvét, a férfi megpróbálja bebizonyítani, hogy ő bizony ártatlan. Debütál a Supergirl, és ez egy amerikai kalandfilm, fantasztikus akciófilm, amikor egy galaktikus mércével is kegyetlen ellenség egészen váratlanul az otthonához közel sújt le. Karazoel, akit sokan Supergirl néven ismernek, már semmi kedve társaságot keresni, hát egy szedet vetett csapatot azért mégiscsak összehoz, és hát össze nem illő tagokból mégiscsak valahogyan egy káprázatos csapat jön létre a kezdeti nehézségek után, és elindulnak együtt a csillagok közé vezető kalandra, hogy először igazságot tegyenek, aztán pedig bosszút álljanak. És jön a Találkozás Buthával című angol dokumentumfilm is. Ez egy rendkívüli vallási vezetőről szól, a 16. Karmapa életének és örökségének lenyűgöző portréja, és egy nem mindennapi találkozás története, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét. A tibeti buddhizmus karma kegyűvonalának vezetőjeként tisztelt lámát sokan élő buddhának és a jógik királyának nevezték. Karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. Ez a 3 film debütál tehát a mozikban. Jó szórakozást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron?
2: Most figyelj!
1: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valancingatlan.hu.
3: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rózsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rózsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési támogatásával valósult meg.
4: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig, szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
6: Például a kompárt kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtestű tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csíkkal áthúzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
5: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Berekben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható, az ország nagy részében beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó, zápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon-nagyon kellemes szép napot kívánok és jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Hamarosan a kürtős kalács legendájáról lesz nálunk szó. Aztán készülünk majd a grill szezonra Friedrich Antal séffel.

Sokan szeretik a kürtős kalácsot, aminek egyébként legendája is van. A kürtős kalács egy jellegzetes erdélyi specialitás, a Székelyföld nemzeti süteménye, melyet a régi időkben esküvők, egyházi ünnepek, keresztelők és vendégek fogadásakor készítettek, hagyomány napjainkban is él. Nekem a szomszéd egyszer hozott egy kis kürtős kalácsot, amit házilag készítettek és sörös dobozra tekerték föl. A kürtős kalácssal kapcsolatban máig is sok vita van, hogy valójában kürtős kalácsról vagy kürtős kalácsról van ez szó, hogyha a süteményt esszük, emlegetjük. Némelyek úgy tartják, hogy a kürtős kalács elnevezés a találó, mert ez a sütemény a honfoglaláskori időkig vezethető vissza, ugyanis a portyázó magyarok, ha lisztet és tojás zsákmányoltak, tésztát gyúrtak belőle, majd ezt kürtjeikre csavarva megsütötték a tábortűznél. Mások pedig úgy vélik, hogy a kürtős kalácsnak semmi köze a honfoglaló magyarokhoz, mivel ezt a süteményt csak akkor készítették, amikor már megtelepedtek és stabil konyhával rendelkeztek. Egy másik elmélet szerint a kürtős kalács a kályhacsőről kapta a nevét, hiszen Székelyföldön a kályhacsövet kürtőcsőnek nevezték. A kürtős kalács sütőfa nagysága és átmérője is erre utal. A leleménye székely a kemény fa parázsát, amit a főzéshez, a melegítéshez használt, még valamire fel akarta használni, ezért az izzó parazsat kivették a kályha tetejére, hogy a kemence elé tették, és a parázs fölött forgatva megsütötték ezt. A kürtős kalács tehát itt van, a mai napig kaphatjuk, és hát általában, hogy gyerekkoromban még volt egyféle ízesítés, ma meg már legalább 8-10 féle verzióval találkozhatunk.

0: Szószok, mártások, jövünk, megyünk a nagyvilágban a grill szezonhoz kapcsolódóan, és hát most irány Spanyolország, ott is hát a romesco szósz lesz az, amellyel meg fogunk ismerkedni, de lehet, hogy így kellett volna mondani, hogy romesco, vagy valami hasonló. A vonal túl végén Friedrich Antal, Séf Szianti.
1: Szia, Hajni, nagyon tudsz egyszerűen.
0: Csak
1: öröm hallgatni. Úgyhogy igen, így is tökéletesen, ahogy mondod. Én most megpróbálok mindenkit, ha lehet, lebeszélni a bolti ketchupről, a bolti majonézről, meg az ilyen dolgokról, mert nem azt mondtam, hogy rosszak azok, én is használom, meg sok mindenre használom.
0: Fú, én olyan rosszat vettem most, hogy nem bírom megenni. Édes, mint a veszedelem.
1: Egy csöpp lehetőségünk van, és elkezdünk esetleg grillezni, saját magunknak főzünk, akkor saját magunk felé legyen olyan tisztelet, mint az spanyoloknak van, hogy igen, ha saját magamnak akarok főzni, akkor az jó legyen, jó alapanyagokból.
0: És sose énekeljük, hogy hagyj főzzek ma magamnak.
1: Igen, és sose adjunk másnak rosszabbat, mint amit magunknak akarunk. Ez a kiegészítés. Én Spanyolországban többször voltam, és remélem még leszek is, és annyira jól tudnak főzni. Egyszerűen élet van bennük, és imádnak főzni, imádják az életet, és volt, amikor grillezett valamit kértem. Lehet, hogy megint halad, de nem vagyok benne 100%. És kaptam valami piros szószt mellé, mondom, mi az Isten ez. Néztem az étkapot, és mondták, hogy romesco szószal van tálalva az étel. Mondom, nem mondod, hát mi az a romesco szósz? És az egy katalán recept, aminek az a lényege, hogy ők nekik van kápia paprikához hasonló vastag, piros színű paprikájuk, amit sütőben feketére sütik a kérgét, ezt láthatod a horvátoknál is, aha. És ő nekik, gyorsan akartam mondani ezt a piros krémet, paprikakrémet, majd eszembe fog jutni.
0: Igen.
1: A lényeg az, hogy megsütjük, leszedjük a fekete héjat, az nem kell, a húst fogjuk használni, ehhez adunk pirított mandulát, vagy mogyorót, amelyik van, fokhagymát, egy kis szikkat, kenyeret, amit összemorsolunk ebbe a alapanyagokba, még nincs kész, rakunk hozzá még sűrített paradicsomot, egy kis vörösbor ecetet, persze, hogyha van füstölt piros paprikánk, az nagyon jó, mert az ad egy kis barbecue hatást ennek a dolognak, egy kis só, egy kis olívaolaj, egy kis cayenne-bors, és az egészet összetörjük, nem pürésítjük, nem megyünk neki kutterrel, meg merülőmixerrel, meg semmi ilyesmivel, hanem megpróbáljuk csak villával, vagy igen, a villa az tökéletes megoldás, összetörni,
0: és egy
1: rusztikus krém lesz belőle, és ezt csak saját ízlésünknek megfelelően sózzuk meg ilyenek. Ez egy nagyon finom kis pikás, élettel teli picit barbecue hatású paprikakrém lesz belőle. Nagyon finom.
0: Húsokhoz. Akkor elsősorban ahhoz.
1: Húsokhoz, halhoz. Én azt hiszem, hogy halhoz kaptam ezt a mártást. És nekem nagyon bejött. Itt a nyár, most már elég erősen. Egyre többen lesz a grillezés. Próbáljuk ki, mutassuk meg a többieknek. Ó, én már romeszkót is tudok.
0: Én már romeszkót is tudok, ennyi.
1: És akkor már is te vagy a király. Úgyhogy én azt kívánom, mindenki legyen király.
0: Oké, na hát legyél király. Van egy ilyen dal is. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Nekünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.5

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Sokan, ha repülnek, azt mondják, ők a jegyüket úgy kérik, hogy az ablak mellett legyen, de hát lesz most már egy olyan utasszállító gép, ahol ez a kérés kivitelezhetetlen, mert hogy megjelenik hamarosan az ablak nélküli utasszállító. A Phantom 3500 ugyanis megkapta a légügyi hatóság feltételeit, a gyártó már a piacra vezetésre készül. A formabontó repülőkép döbbenetesen olcsón és zölden üzemel majd. Ritka pillanat a repülőgép gyártásban, amikor egy teljesen új technológiai alapokra helyezett konstrukció eljut a hatósági engedélyeztetés kritikus szakaszába. Nos, a Phantom 3500 most elérte ezt a fontos mérföldkövet. A gyártó bejelentette, hogy az amerikai szövetségi légügyi hivatal rögzítette a típus engedélyezés alapjait. A dokumentum véglegesítése jogilag is kijelöli azt a szabályozási keretrendszert, melyek a gépnek meg kell felelnie a forgalombeállításhoz. A stratégia részeként a szövetségi szabályzat hatékonyabb, modernizált folyamatait alkalmazzák. Nos, a Phantom 3500 különlegesség az úgynevezett transzonikus, lamináris áramlási technológia, amely drasztikusan csökken a repülés energiaigényét. A hatóság ezzel a döntéssel tulajdonképpen elismerte az úttörő megoldás és az egyedi tágas ablakok nélküli kabin kialakítás életképességét. Ilyen léptékű innovációt korábban még egyetlen gyártó sem juttatott el a tanúsítási szakaszig. A lamináris áramlású aerodinamika és a szénszálas kompozitok kombinációja 61

százalékkal csökkentheti az üzemanyagfogyasztást a mai szuper közepes méretű üzleti repülőgépekhez képest. A konstrukció 35%-kal kisebb légenállást és feltűnő 90%-os kibocsátás csökkentést eredményezhet. A program pénzügyi stabilitása kiemelkedőnek számít az iparágban. Szóval gyorsan megy majd, környezetet kímél, de nem lesz rajta ablak.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még közlekedünk. A debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közműfedél, de ezt egyébként bójával jelölték, ugyanúgy, mint a Szent István utcán a kórház előtt. A Dohány utca 3 szám előtt folytatódnak a parkoló felújítási munkák. A Vasvári Pál utcán nagyobb a torlódás, Nyíregyháza és Nagykáló között nagy szállás Nyíriesnél sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Tartanak a járda felújítási munkák a Sugár utcán, és csapadékcsatorna képítése zajlik útszűkület sebességkorlátozás mellett. A fiútak mellett még mindig patkarendezési, árok-tisztítási munkákat végeznek a szakemberek. Ezeken a helyeken fontos, hogy megfelelő, kellő oldaltávolságot tartsunk. További közlekedési információk a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n, illetve most a hírekben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt.
4: Kinizsi utca 28.
3: Van itt minden.
4: A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Kivezetik a védett üzemanyagárakat. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé. Ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9,6 milliárd forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat. Miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. Ezért fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Szükség lesz a tajkártyára, a személyi igazolványra és a lakcímkártyára is. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 éves, és még nincs 65, testsúlya pedig eléri az 50 kilót. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Felhívják a figyelmet, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedélykérés és regisztrációs kártyakérés az IFA rendszeren keresztül történik. A szükséges dokumentumokat is a rendszerbe kell feltölteni. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható, az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel, mindjárt kicsengetnek, és ez azt jelenti, hogy jön majd ugye az az időszak, amikor kijárunk a strandra. De vajon mit tegyünk a strandon, ami egészséges? Mindjárt megkérdezem.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

Sokan használják otthon az ecetet, mint takarítószert, azonban vannak dolgok, amire sohasem szabad rátenni az ecetet. Az ecet az egyik legkörnyezetkímélőbb természetes tisztítószer. Vizsgálatok szerint a 10%-os ecet a kórokozók 99,99%-et elpusztítja, így természetesen tökéletesen fertőtlenít is. Van azonban néhány olyan felület, amin savtartalma miatt egyáltalán nem szabad használni. A fapadlót és a fabútorokat roncsolja az ecetes tisztítás. A kemény fapadlók fedőrétegét és a fabútorok viaszos bevonatát ugyanis károsítja a sav. Emellett matt, tompa fényű marad a felületük a tisztítás követően. Még az ablakok takarításához kiválóan alkalmas az ecet, az elektronikus eszközök képernyőinek és kijelzőinek egyáltalán nem tesz jót a használata. Az ecet sav károsíthatja, vagy akár el is távolíthatja a kijelzők bevonatát, így azok elveszítik tükröződésgátló tulajdonságokat is. Vegyszer nélküli megoldásként mikroszálas kendőt érdemes itt használni. Ne használjuk az ecetet a fugáknál sem. A konyhai és a fürdőszobai csempék közötti illesztések anyaga általában habarcs. Ennek bizonyos alkotó elemeit az ecet tartós használata feloldja, és károsodik a fuga. Teljesen nem kell lemondani az ecetről azért, de azért olyan óvatosan kell vele bánni. Ha például nagyon erősen szennyezett a felület, előtte nedvesítsük be vízzel a csempe illesztéseit, hogy a savas hatás minél inkább csak a felületet érje. A rendszeres használatot viszont mindenképpen kerülni kell. A vinil és a linoleum padló sem szereti az ecetet. Többszöri ecetes tisztítás követően egészen biztosan kifakul a színe, és károsodni fog az anyag is. Bár az ecet fertőtlenítő hatása nagyon jól jön a konyhában, a kőből készült felületeken egyáltalán nem ajánlott a használata. A környezetbarát takarítást szem előtt tartva a gránit vagy a kvarc munkalapokat elegendő egy nagyméretű nedves mikroszálas kendővel áttörölni, a teraszkőből készült járólapjait pedig mikroszálas felmosóval tisztítani, javasolják a szakemberek. Tehát vannak dolgok, ahol ne használjuk az ecetet, mint tisztítószert, a fa felületeken, képernyőkön, kijelzőkön, a fugáknál, a kőfelületeken, a vinil és a linoleum padlókon.

0: Ma már télen-nyáron strandolhatunk, ugye nyáron a szabadban, télen és a tavaszi időszakban akár zárt fürdőkbe is mehetünk, rengeteg a gyógyvíz és az ilyen lehetőség Magyarországon. Éppen ezért most egy kicsit a strandon fogunk étkezni. Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Sokszor az ember úgy gondolja, hogy inkább vissza strandra vagy a fürdőbe, a termálba is magával kaját. Ennek két oka lehet, vagy az egyik az, hogy nem akar horror összegeket kifizetni, vagy azért, mert hogy olyankor is azért megpróbál egészségesen táplálkozni, hogyha strandon vagy fürdőben van. Te mit javasolsz, mit vigyünk a strandra, hogyha nem akarunk ott vásárolni?
1: Szerintem érdemes szendvicsekben gondolkodni. Ezek könnyen szállíthatóak, könnyen tárolhatóak. Jó megoldást jelenthet még például a tortilla, illetve hogyha időben elfogyasztjuk, akkor ugye vannak ezek a bolti előkészített tonhal saláták, ezek is jó választások lehetnek egy kis adott esetben szerintem semmivel kiegészítve.
0: Ha szendvics mellett döntünk, akkor mit javasolsz, mit tegyünk bele?
1: Hát semmiképpen ne a tojás sonkás szendvicseket választjuk, mert ugye ezek nagyon gyorsan megromlanak a nagy melegben, és általában azért hűtött tárolási lehetőség nem megoldott a strandokon vagy a termálfürdőkben. Próbáljunk a szendvicsekbe inkább szárazabb szalámikat, füstölt sonkát tenni, amik sokkal jobban és tartósabban ellen tudnak állni a nagy melegnek. Hogyha van nálunk hűtőtáska, akkor egyébként a főtt sonkás változat is mehet, és a strandokra sokan hűtőtáskával érkeznek.
0: Ja, apuka már, hogy megszakad.
1: Probléma.
0: Igen. Már mostában vannak ezek a kis kocsik, azt szokták a családok húzni maguk után, és jót szórakozok, mert végre bele kerül a hűtőtáska, tehát apának csak elég húzni ezt a kis szerkezetet. Hogyha nasival készülnénk, akkor mit csomagoljunk? Mondjuk a főtt kukorica, gyümölcs, muffinok, azok jó megoldás?
1: Igen, nálunk is egyébként az volt a hagyomány, hogy anyukák, nagymamák sütöttek valamilyen gyümölcsös termentes piskótát, kekszet a strandolás előtt, amit aztán vittünk magunkkal. Hogyha egyébként nem szeretnénk sütéssel foglalkozni, hanem gyorsan akarunk beszerezni valamit, akkor ugye szintén gondolkodhatunk szárazabb kekszekben, ropiban, csokis nápolyikat, csokis kekszeket nem igazán javasolnám, mert azért a nagy melegben elolvad, és nem lehet könnyen esztétikusan fogyasztani őket. Vihetünk magunkkal gyümölcsöket, de egyébként, ha már a strandon vagyunk, akkor ne hagyjuk ki a fagyikat sem, amit ott megkaphatunk.
0: Inni mit vigyünk?
1: Sok-sok vizet. Aha. Érdemes otthon már lefagyasztani a vízünk egy részét, így a nap folyamán ugye folyamatosan fog kiengedni, és mindig hideg vízzel tudjuk oltani.
0: De jó. Ez teljesen jó. És akkor, ha gondoljuk, akkor egy pici szörpöt vagy citromlevet is tehetünk bele, és úgy is le lehet fagyasztani,
1: igen.
0: Nem?
1: Igen, pontosan. Meg azért a strandok nagy részén már tesznek ki ivókutakat, tehát hogy akárha nem is tudunk magunkkal vinni, vagy azt úgy ismerjük a strandot, hogy ott van, akkor nem kell előre lefagyasztani, hanem ott folyamatosan után tudjuk tölteni, és elég, ha van nálunk egy fél literes víz, mert az biztos, hogy megisztuk, és nem fog felmelegedni, és aztán utána újra töltjük.
0: Na, köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

hátfájás, a rokkantság vezető oka világszerte. Ugye el szoktuk egy kicsit bagatelizálni, ó, fáj a hátam és kéz. Pedig, hogyha nem figyelünk oda, nem kezeljük, akkor akár rokkantság is lehet a vége. A legtöbb ember élete során tapasztal azért egy-egy hátfájással telített gyötredelmes időszakot. A probléma gyakran serdülőkorban jelentkezik, és gyakoribbá válik, mikor felnőttekké válunk. A hátfájásban szenvedő emberek 25%-ánál ez tartóssá is válhat, ami egyfajta fogyatékosságot okozhat, amitől az egyén még szoronghat is. A hátfájás befolyásolhatja azokat a képességeinket, hogy részt tudunk-e venni a mindennapi életben, képesek vagyunk-e fizikai aktivitás végzésére, vagy éppen dolgozni. Az olyan tevékenységek, mint az ülés, az állás, a hajolás, az emelés gyakran súlyosbítja a hátfájást. Általánosan elterjedt hiedelem, hogy a jó testtartás különösen fontos a gerinc károsodásától való megbovásához, valamint hogy a hátfájás megelőzéséhez és a kezeléséhez. Mindezt általában úgy definiálják a szakemberek, hogy mint egyenesen kell ülni, magasan egyenesen állni, valamint guggolásos technikával egyenes háttal meg kell emelni a dolgokat, nem pedig így görnyedve cibálni föl. A szakemberek ezzel szemben gyakran figyelmeztetnek a roskadt ülésre, a ledőlt állásra és a görnyedt háttal vagy hajlott testtartással történő emelésre. Ezt a nézetet széles körben vallják a hátfájdalmakkal küzdő és az abban szenvedő emberek, valamint a foglalkozás, egészségügyi és alapellátásban dolgozó klinikusok is. Meglepő módon azonban nincs bizonyíték a jó testtartás és a hátfájás közötti szoros kapcsolatra. A kutatók szerint az utóbbi felfogása a társadalmi kívánatosság és az alaptalan feltételezések kombinációjából ered. A szisztematikus áttekintések azt találták, hogy a dolgozók számára alkalmazott ergonómiai beavatkozások, valamint a fizikai dolgozók számára a legjobb emelési testtartásra vonatkozó tanácsok nem csökkentették a munkával összefüggő hátfájást. Oké, de akkor mi a teendő? A szakemberek számos tanulmányt végeztek a gerinctartás és a hátfájás közötti összefüggés feltárására. Megvizsgálták, hogy a hanyat ülő vagy a nem semleges állás testhelyzet, például a hátat átívelő vagy görnyedt testtartás összefüggésbe hozható-e a hátfájással, vagy jelzik előre, jelezték előre a jövőbeli hátfájást. A Curtin Egyetem izom- és csontrendszeri fizioterápia professzora azt mondta, nem sok támogatást találtak ehhez a nézethez. Ezek az eredmények összhangban vannak azokkal a szisztematikus áttekintésekkel, amelyek nem találtak következetes különbséget az ülő vagy álló testhelyzetben a hátfájással küzdő és nem szenvedő felnőtt populáció között. A kutatók rámutattak, bár az emberek különféle gerinctartásokat vesznek fel, de egyetlen testtartás sem védheti meg az embert attól, hogy fájjon a háta.

és akik több mint 5 éve fizikai munkát végeztek, nagyobb valószínűséggel emeltek hajlottabb, kerekítettebb hátú testtartással, mint egyenesen. Majd hozzátette, hogy összehasonlításképpen elmondható, hogy a hátfájástól szenvedő fizikai munkások inkább guggolásos emelést alkalmaztak egyenesebb háttal. Más szóval a hátfájásban szenvedők hajlamosak követni a jó testtartási tanácsokat, de azok, akiknek nem a jó módon emelnek, nem szenvednek nagyobb hátfájástól. De hát akkor mitől fáj a hátunk, hogyha nincs bizonyíték arra, hogy a jó testtartás megelőzi vagy csökkenti a hátfájást? Az emberek gerince mindenféle formájú és méretű lehet, így a testtartás mindenkinél borzasztóan egyedi, mondja a szakember. A mozgás fontos a hát egészsége szempontjából, ezért a különböző kényelmes testhelyzetek megváltoztatásának és elfogadásának megtanulása valószínűleg hasznosabb, mint egy bizonyos jó testtartás merev betartása, mondták. Még a hátfájdalom intenzív és szorongató lehet a legtöbb ember, tehát a hátfájósok 90%-a számára. A hátfájás nem jár azonosítható szövetkárosodással. A hátfájás lehet kényelmetlen, hirtelen fellépő, súlyos vagy nem megszokott terheléshez kapcsolódó rándulás, de előfordulhat úgy is, mint egy rossz fejfájás, ahol nincs is sérülés. Fontos, hogy az emberek sebezhetőbbek a hátfájással szemben, ha egészségi állapotuk veszélybe kerül. Például, hogyha valaki stresszes, rossz a hangulata, fáradt, kimerült, rosszul alszik, kevéssé aktív. A hátfájás pedig nagyobb valószínűséggel fennmarad, ha valaki túlságosan aggódik és fél attól, hogy fáj a háta, túlzottan védi a hátát, kerüli a mozgást, a fizikai aktivitást, a munkát és a társadalmi szerepvállalást. Egyébként egy kis csoportban a hátfájás patológia okozhatja, beleértve a törést, rosszindulatú daganatot, fertőzést vagy idegkompressziót. Ilyen esetekben azért érdemes orvoshoz fordulni, de a legtöbb embernél a hátfájás a háti struktúrák érzékenyebbé válásával jár, és nem azonosítható szövetkárosodással, mondták ennek az egyetemnek a kutatói, tehát ők úgy gondolják, hogy így tulajdonképpen, amiket így folyamatosan mondanak nekünk, hogy hogy emeljünk, hogy üljünk, hogy álljunk, az nem is biztos, hogy fontos. Hát a Körting Egyetemen ezt találták ki, vagy erre jöttek rá, bennem azért maradtak kérdőjelek.

girl. But it's don't know if I'm not your man. Pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még egy-két program. A sóstói fittesték egész nyáron át várja az érdeklődőket. Gerinctorna a természet lágy ölén. Erősít, feltölt és kikapcsol, ingyenes az esemény. A sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésébe várják a mozogni vágyókat minden héten, hétfőn 18 órától. A foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik. Egyébként fotók is készülhetnek, amelyekre természetesen valaki elmegy tornázni, akkor hát ehhez hozzá is kell járulnia. Sokan várják és érkezik a Múzeumok Éjszakája június 20-án a Kálai gyűjteményben, a történelem megelevenedik. Lesz páncélos titánok párbaj bemutató, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardrobja, kuglikupa, ífeszítők próbája, bajvívó krónikája és kézműves műhely. És indul a Zene Sóston, Redesú jubilál a programsorozat, hiszen június 20-ától augusztus végéig tart a sorozat, amely idén már a 10. évadot jelenti. A sóstói piacon megrendezett ingyenes koncertsorozat változatos zenei kínálattal és gyermekprogramokkal várja látogatókat. Az Élő Zeneművészeti Egyesület a szervező, és hát tulajdonképpen akusztikus koncertekkel indul majd el a szezon június 20-án. A programokhoz jó szórakozást kívánok, a hírek után a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Kellemes hétvégét, találkozzunk hétfőn is. Szendi Hajnit hallotta Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
4: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerevényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerevényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
3: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A Nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Péntek van, és ma is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, töltse velem ezt a 4 órát, és ígérem, hogy minden is itt lesz, amire szüksége van, se több, se kevesebb. Majd pizzákért is játszunk, most pedig indítjuk Amy Winehouse dalával a listánkat, ez a Back to Black.

Én nagyon szerettem ezt a dalt. Dalunitz és az Agat 518 itt a legnagyobbak között. Egy kis rap zene itt a korodíl utánban, melyet majd Jesse J és a Domino pörget feljön egy jó kis popdal. Előtte megnézzük legfrissebb előre jelzéseinket. 31 fok a hőmérőn jelenleg északkeleti szél fúj odakint mérsékelt kategóriában, mely majd fordul nyugati. Széllel számolunk a következő órákban. Nagyon-nagyon meleg van. Az autóban akár 50 fok is lehet. Mindenképpen folyadékkal kell már készülni, védenie kell bőrét a napkáros sugaraitól. Szerintem a napszemüveg sem maradjon otthon, mert erre is óriási a szükség. Szinte kiég az ember retinája. Pláne amikor egy ilyen sötétebb csarnokból, esetleg a melóból kilép, akkor hát elég keménynek mondanám az érzést. Úgyhogy nagyjából így készüljünk, és jönnek a jó dalok. A folytatásban Jesse J Dominója, Art Avenue Texas dala is mindjárt itt.

A Candy Shop itt a legnagyobbak között. Jó munkát kívánok itt a péntekhez. Már is folytatjuk majd Gáspár Lacival, és mégis forog a föld. A daltől ez, mi meg beszélgetünk a sportról. Egészen pontosan újra mehetünk sportolni. A Volán sporttelepre várják majd az érdeklődőket a Cucor Gergely utcába. Új sportpályát építenek itt, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Ide még egy gondolat, ez majd a hét minden napján várja a sportolni vágyókat. Kiegészítést a nyitásról és hogy hogyan is néz ki, mekkora területről van szó, egy komolyabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu-n. Folytatjuk Gáspár Lacival, Kanye Williams-szel, és itt van majd Bob Marley, meg MC Laiddal, ez a

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

mellettem az I Am a fiadalait pörgött a legnagyobbak között, ez a Best FM, DKN István vagyok, Depeche Mode-dal folytatjuk, az elektronikus zeneúttörői érkeznek, az It's No Good már be is készítve. Mi megbeszélgetünk a forróságról, mely odakint tombol, és mely nyilvánvalóan problémát jelent, mert a semmiből érkezett, akármennyire is. Beszéltünk erről napokkal ezelőtt már, azért ez meghökkentő, ez a forróság. A bőrünk védelmére figyeljünk most egy kicsit, melyre egyébként felhívja a figyelmünket a Hungaromet ZRT, illetve az MT-n is olvasható a cikk kapcsán egy gondolat, hogy 7-es az UV index ma, és várhatóan a folytatásban is ez lesz a minimum érték így a nappali legmelegebb órákban. A bőrét mindenképpen védenie kell, akár 15 perc is elég a leégéshez, hogyha nem vigyázunk erre. Fehér bőrűként legalább 50 faktoros fényvédőkészítményt ajánlanak egyébként. A napozás továbbra sem jó a bőrnek, hiszen a bordulás, amit látunk a napozás következtében, az lényegében egy válaszreakció, egy sok hatás következménye, úgyhogy mindenképpen károsodik a bőr. Nem divat a barnított bőr, mert ez komoly problémákat okozhat. Tájékozódjon a Best FM oldalán, az MT-n, a Hungaromet oldalán is. It's No Good, ez pedig a folytatás.

nekem nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a folytatásként Anditól, aztán pedig belecsöppenünk a játékos percekbe. Ma is várom a következő órában is számítok üzeneteire. Facebook oldalunkon már kint a kérdés, mire ha válaszol, regisztrálom a Pizza Mafia játékában. Legyen szerencséje. Találkozzunk 3-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Valanszingatlan.hu.
3: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Bakta Lóránt házára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Bakta Lóránt házán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alaptámogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
5: Például a kompászkelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtest tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csíkkal áthúzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelem felhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
4: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Berekben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Ma napos idő várható. Az ország nagy részében beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás néhol megélénkülhet. Szombaton forró napos idő várható. Egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

12 perccel. 3 óra után elstartolt a Pizza Mafia játékait a Best FM-en a héten utoljára. Várom hozzászólásait a kérdéssel, a játékkal kapcsolatban, melynek megválaszolása a pizzákhoz vezető út első lépcsője, ugyanis hát sorsolás útján majd egykor kiderül, hogy ki nyeri.

A Disco Hymnus az Alcazartól, itt a Melus Percek mellé, This is the world we live in. Így hallottuk a dalt, és feltettem a kérdést, már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, így csatlakozhat a Pizza Mafia játékába, mely ma is ebben az órában egészen 4 óráig bezárólag pörög, és ma is a Super Pizza menő a nyeremény, melyet a srácok felajánlottak, és melyben a Gusto és a Bolognese Pizza van. Ezt adhatom majd virtuálisan át valakinek a 4 órai hírek előtt, ahogy mondtam, sorsolás útján. A kérdésem pedig a hirtelen érkező forróságra vonatkozik. Nagyon vártuk már egyébként a meleg perceket, és végre beköszöntött a meleg, sőt, hirtelen érkezett, gondolom tele lesznek a strandok a hétvégén, és hogyha így van, akkor mindenképpen érdemes beszélnünk arról, hogy mi az az elengedhetetlen tárgy dolog, amely önnél van, amikor strandolni indul. Így várom üzeneteit ebben az órában is, hozom a dalokat. Itt van Jetlag és a Tell Me Again, meg Envogue dal a Free Your Mind után, majd Ákos is énekel.

Ákost ezer közül is meg lehet ismerni hangjáról tutira Kegyetlen szerelem címmel énekelt itt a Melóhoz. Na meg a pizza mafiás játékunkhoz van téme kulti, pedig egy kis R&B-t csempész nekünk ide a folytatásként a Major K már. Be is készítve a játékunkat, ma is megtalálja a Facebook oldalunkon a kérdést egészen pontosan a képpel, és hát ne feledje, ma is ott kell hozzászólni, így tudom regisztrálni a játékba. Mi az az egy dolog, vagy mi az a dolog, amit semmiképpen nem hagy otthon, amikor strandra igyekszik, vagy mindenképpen önnél van, akárhogy is teszem fel a kérdést, azt gondolom, hogy azért itt rengeteg mindent kiemelhetnénk, de én nyilvánvalóan nem egy óriási felsorolásra gondolok, hanem arra, ami mindenképpen önnél van. Nem megyek strandra jéghideg víz nélkül, Veronika üzenete. Napszemüveg és persze bikini. Mennyire igaza van Renátának? Napszemüveg, naptejvíz, Anetta, felsorolása. Aztán itt van Jolán üzenete, lángos és a pirítósra égés. Hát a lángos nem tudom otthonról viszi. Jolán, de az égést azt utira a strandon szerzi meg. Napszemüveg, hideg koktél, Istvánné üzenete, de jó, hogy így koktélozgatunk a strandon. Flóra, nem járok strandra, csak a kerti locsolót ismerem. Hát igen, ez is egy megoldás. Hát így vélekednek hallgatóink első körben, aztán várom további hozzászólásait, egészen 4 óráig bezárólag akkor derül ki, hogy kinyeri a pizzákat. Addig pedig itt van Monty and Fulti dala, na meg a New Level Empire-rel a második kislemez, talán áthajózhatnánk. New Radicals, és itt a legnagyobbak között.

All You Radicals után a folytatásban itt van majd Tóth Gabi, előtte pedig a játékunkra. Fókuszálunk ismételten, ma is lehetősége van, hogy megnyerje a Pizza Mafia játékában a Super Pizza menüt. Hát miért is érdemes, ha nem ezért? Kommentelni, Facebookolni, Best FM Nyíregyházai találja a kérdést, mert ott kommentként kell válaszolni, arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a dolog, amit semmiképpen nem hagy otthon, a strandra megy. Hiszen itt a jó idő, a kánikula egészen pontosan, tutira a strandra vágyódunk majd a hétvégén, nekünk is be van tervezve szombaton, aztán majd látjuk, hogy a picivel, hogy tudunk elindulni, első alkalom lesz nála, úgyhogy itt azért még sok minden alakulhat, változhat, minden esetre én arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit semmiképpen nem hagy otthon, és persze ismerem a Kevin filmeket, mondhatnánk, hogy Kevint nem hagyjuk otthon, vagy éppen a gyerekeket, na de ettől kreatívabb ötletek is jönnek. János napernyőt visz magával, ez a leglényegesebb dolog, míg Jánosné napozóágy, naptej és innivaló kombóval indul el. Gábor pedig a strandra hagyja a nélkülözhetetlen dolgok beszerzését, gondol itt a jó kis lángosra, és Csaba üzenetén jót mosolyogtam, azt mondja, árnyék. Hát ezt én is vinném magammal, na meg talán egy helyet, ahol leteríthetek egy törölközőt. És itt az elengedhetetlen Marikái, egészen pontosan a naptej, vagy gondolok én itt bármilyen fényvédő készítményen, ne feledje, fehérbőrűként első alkalommal tutira kell egy 50 faktoros, mert körülbelül 20 perc alatt fog pirosra égni, rákvörösre égni. Ezt azért tartsuk szem előtt. Tóth Gabi, én idő, ezzel folytatjuk. Ida Corral, Fiddler Grant-tel a Let Me Think About It, aztán majd Így is jó vagy egy lendületes fesztiváldal, Geszti Péterrel, Wolf Katival.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

itt a Best FM-en, így is jó vagy, a Sugar Babes-szel on the head, a játékunkban pedig pizzákat nyerhet, a Super Pizza menüt egészen pontosan a Pizza Mafia jó voltából, keresse a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Mi az az elengedhetetlen dolog, amit mindenképpen magával visz, amikor strandolni készül? Így tettem fel a kérdést, látjuk ennek aktualitását, és jönnek az üzenetek. Erzsébet azt írja, nem járok strandra, hogy miért, ezt sajnos nem tudjuk meg. Úszó szemüveg Alexandra hozzászólásait a mai napra, őt is regisztráltam. Egy strandkendő, ami ápol és eltakar. Edit üzenete, igen, a praktikusság is nagyon fontos. Víz és naptej, Edit hozzászólása, és itt van Andi üzenete, a jó idő. De jó, hogyha Andi ezt így magával tudja vinni, most már csak akkor Andit kell rávenni, hogy jöjjön velünk strandolni, ugye? Hát így várom üzeneteit, van még idő, szóljon hozzá, hogy regisztrálhassam a játékba, 20 percünk van mindösszesen, addig megjönnek a dalok a Sugar Babes-szel egy. Rúzsa Magditól a nyári zápor majd felfrissít minket Outside, ez pedig George Michael dala.

És már csak 10 perc a mai játékunkból, a hét utolsó Pizza Mafiás játékából, melyben ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt. Ne feledje, keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Mi az, amit mindenképpen magával visz, amikor strandolni készül? A kérdést itt találja Facebook oldalunkon. Azért tettem fel, azért aktuális ez, mert hihetetlen jó időt várunk a hétvégén, 36 fok felett is alakulhat a hőmérséklet. A szombat lesz igazából strandolós idő, és azt gondolom, ki is fogjuk használni. Szóval mi az, amit oda csomagol tutira magával vissza a strandra? Így várom még üzeneteit durván 10 percig, aztán pedig megtudjuk, hogy ki nyer. Addig meg itt van George Michael.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra azonnal lepörgött a mai játékunk, azonnal megtudjuk, hogy ki nyerte a Super Pizza menüt. Arról beszéltünk ebben az órában, illetve azt tettem fel kérdésként, hogy mit visz magával a strandra. Mi az, ami mindenképpen önnél van, amikor készülődik, semmiképpen nem hagyja otthon. Látnunk kell, hogy a strand szezon a héttel indult el, úgy Isten igazából, és remélem jó sokáig tart, mert mindannyian szeretünk fürdőzni. Legalábbis egy-két kivétellel talán Erzsébet írta azt, hogy nem jár strandra. Az üzenetek között pedig minden is, mi szemszájn a Kinger, a naptejtől a bikinin át, a lángos és a pirítósra égés is a strandkellékek között, pont úgy, mint az árnyék és a jó idő. És hát tényleg örültem, meg jókat nevettem rajta. Remélem ön is így töltötte ezt az órát itt a Best FM-mel, és már is nézzük a nyertest, kiviheti holnaptól haza a Super Pizza menüt. Jéghideg sör, és persze jó társaság, Szabolcs üzenete. Hát a naptej szerintem mindenképpen fontos lenne még ide a listába. Gratulálok öné a Super Pizza menü, gondolom lesz kivel megosztani, remélem legalábbis. Jó étvágyat kívánok hozzá, héten utoljára játszottunk tehát, a Pizza Mafia játékában hétfőn pedig újraindítjuk majd. Addig is tartson velem 4-kor, hiszen jönnek a közlekedési infók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
3: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztiválkatlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűranikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztiválkatlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán, főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át 6 vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 4 óra után továbbra is itt a Best FM-en jönnek a legnagyobb dalok útinfókkal kiegészülve. Na meg teszünk egészségünkért is majd fél ötkor ebben az órában. Egyébként nagyon meleg van, 29 fokot mutat a hőmérő, de sokkal többnek érezzük. A közlekedés mellé készítsen folyadékot.

Krisztálék, a Vigyázz Rám után majd Jacko és a Remember the Time, előtte nézzük, hogy mivel találkozhat az utakon. Ne feledje, hogy ma, illetve egészen vasárnapig tart a Road Pole országos, továbbá európai szintű akciója, az ittasság, a bódultság kiszűrése. Most is a legfontosabb feladat, mint ahogy egész héten mondtam, ezzel azért érdemes készülni. Pályakarbantartási munkák Budapest-Szolnok vonalon, így a nyíregyháziakat minket is érint a változás, nyilvánvalóan késésekre, egy kis átcsoportosításra, menetrendváltozásra is számítania kell. Június 20-ától több ütemben történik ez majd meg, mindenki egészítés fent a Best FM oldalán. Egyébként ilyenkor érdemes, tényleg érdemes a MÁV Start applikációját használni, mert ott mindig push üzenetként jönnek az ilyen infók, hogy tudjon kalkulálni. Sikeres peptidek. Ez pedig már a Csak 10 perc témája. Fél ötkor Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Coolio pörgette a nyelvét, csak 10 perc a folytatásként Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával, a sikeres peptidekkel. Még előtte nézzük az úton folyó dolgokat, egészen pontosan írtál, fő dolgozik, jelenleg Örökösföldön, aztán majd a Vai Ádám körúton folytatódnak a munkálatok, ahogy beszéltünk róla korábban. Egy nagyszabású felújítás kezdődik a Nyírtávfő részéről, azt várták, hogy mikor ér véget a fűtés szezon, úgyhogy most gőzerővel dolgoznak, valószínűleg egész nyáron ez lesz a helyzet. Itt-ott lezárások lesznek majd a részükről. Aztán Szabadságtér 9 szám mellett felbontották a járdát és a zöld terület egy részét, a gyalogos és a gépjármű forgalom érintett, itt is nagyon figyeljenek. Közműfedél, helyreállítási munkák a város számtalan pontján, ezzel is szinte folyamatosan számolnunk kell. Nekem annyira tetszik a Szarvas utca, hogy oda oldalra csinálták az összegyűjtőt, a csapadék összegyűjtőt, illetve a Derkovics utcának is van egy ilyen része, és sokkal kevesebb aknafedél van az utakon, nem is értem miért a pont a kerékjárat vonalába, kerék vonalába vannak ezek az aknafedlapok. A Sóstói út is katasztrófa miatt. Szóval közműfedél helyreállítási munkák a város több pontján csak 10 perc a folytatásként. Üzeneteit pedig várom most is 30 333 1039.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
2: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
2: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
2: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Csak 10 perc.
3: Kérem szépen, egy általam szakmailag nagyon-nagyon-nagyon magasra becsült marketing specialista azt mondta egyszer, hogy a marketing a legjobb dolog, amit még ruhában lehet csinálni. És ebben nagyon nagy igazság van. Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat. Dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr!
4: Én is hallottam egy szervusztok, és én is hallottam két szakembernek a egymondatos nyilatkozatát, amit most összefoglalnék. Tehát a PR és a marketing az a hazudozás és a manipuláció művészete.
3: Jó, hát ebben na, dolgozom. Na, mindegy, na, peptidekről rendben volt szó. Tegnapi nap folyamán volt egy érdekes megközelítés ugye a gyógyszergyárak oldaláról. Egy saját vélemény hangzott el a műsorban, ezt hangsúlyozom megint. És a mai nap folyamán viszont ugye mutassunk már olyan jellegű dolgot, ami mégis áttöri ezt a falat, ami mégis megmutatja az embereknek, hogy jó, mégis meg tudja mutatni az embereknek, hogy használható, hol használható és milyen formán.
4: Na, hát ez részleges lesz, mert csak a sorok között tudunk mutogatni.
3: Jó.
4: De mi volt a helyzet? Amerikában kialakul a tiltás, de a világon máshol azért folynak munkálatok. Főleg itt az oroszokat kell kiemelni, mert nagyon jó tudósokkal, nagyon jó dolgokat művelnek. Tehát 2023-ban jön ez a tiltás, amiről beszéltünk, és onnantól kezdve ugye lényegében ezek a peptidek használhatatlanná válnak az Egyesült Államokban. Pedig egy nagyon sikeres, nagyon jó dologról beszélhetünk, tehát gyógyíthatatlannak titulált állapotokban is nagyon sokat segítettek. Na most, mivel egyre többen látták, hogy hatékony, megjelent a marketingben ugye ez a tiltott gyümölcs effektus. Tehát, hogy nem lehet, és akkor az annál édesebb, ugye?
3: Az mindenkinek kell.
4: Igen, és akkor ugye jött ma már a média, a TikTok, meg mindenféle egyebek, és megérkezett ugye Robert Kennedy Jr., aki meg olyan dolgokat tol, amelyek a bebetonozott utakkal teljesen szembe mennek. És innen kezdtek el jönni a változások. A peptideket én most nem tudom nevén nevezni, de nagyon lényeges, mert nem akarom bezáratni a rádiót, de abban tudok segíteni, hogy a különböző mely gondokkal küzdők keressenek peptideket a gyógyuláshoz. És akkor kezdjük is el ezt a listát, döbbenetes dolgokat fogok most elmondani. Tehát óriási probléma a fiatal férfiak nemzőképtelensége, ahol is túlsúly, anyagcserezavar és mindenféle egyéb dolgok vannak, és borzalmas alacsony spermium szám, ezáltal nem lehet családot alapítani, nem lesz gyermek a családban. Ezen területen használt peptidek 10-szeres spermium számot értek el. Tehát meg 10-szerezték a spermium számot, és sikeres
3: családalapítást
4: tettek lehet. Az egy nagyon jó dolog, hogyha hogyha ilyeneket el tudsz igazából érni. Tehát tulajdonképpen ezek a peptidek, most eszembe jutott egy hasonlat, ezek ilyen, olyan, ilyen, ezek ilyen applikációk a telefonodon. Ugye régen hogy utaltál? Hát bementél a számítógépeden, beléptél, betárcsáztad az betárcsázós internetet, aztán volt valami token nálad, amin nyomkodtál valami gombot, meg mindenféle egyebeket, ma pedig egy applikációval pikpakpuk elutalsz mindent. Tehát igazából, és applikáció mire fejleszthető?
3: Hát egy probléma megoldására.
4: Így van, de milyen probléma megoldására? Bármilyen probléma megoldására, erre akartam kiukadni. Tehát ha valamire még most nincs peptid, akkor lesz. Ezt szerettem volna csak mindenkinek elmondani. Na, nézzünk peptideket. Említettél egy peptidet, amit arcra kennek. Igen, létezik egy olyan peptid, ami elképesztő bőrminőség javulást hoz. Tehát ráncokban, rugalmasságban, feszességben, mindenben. Uh-huh. Mindenben. Hihetetlen. Létezik krémekben is, és egyéb beviteli formákban is. Aztán létezik az a peptid, amely a colitis ulcerózát, ugye ez egy nagyon súlyos bélbetegség, a colitis ulcerózát gyógyítja, a bélrendszert, a gyomor problémákat megoldja, a gyomorgyulladásokat lehúzza. Létezik olyan peptid, amely sérülés utáni elképesztő regenerációt hoz, ugye ez az, amit én most tanulmányozok. Létezik olyan peptid, amely az álmatlanság legyőzésében segít, az alvás minőséget javít. Tehát én elkezdtem ezt tesztelni. Betegeim is kapják már, és családom belül is, és jó magam is, tudod, hogy mindent beszedek, mert addig nem adom oda. Figyelj, belőlem medvét csinál. 30-as, 40-es alvásokból csinált 70-es, 80-as alvásokat.
3: Az pont jó. Ez
4: nagyon durva. Oké, van olyan, ami az agyalapi mirigy működését javítja, és ezáltal számos dolgot tud hozni. Na most vannak olyanok is, amely peptideket viszont módosítottak, és mint szintetikus módosított peptidek gyógyszergyárak kezében vannak, és itt folyik a hihetetlen marketing, mert ellensúlyozni kell a történeteket. A GLP-1 agonisták, tehát ez egy nagyon megint nem lehet, és nem is fogunk neveket mondani, ugye ezek tulajdonképpen gyógyszergyártóilag módosított peptidek, mesterségesen előállított módosított peptidek. Ezeket ugye már lehet védeni, horror mennyiségű pénzek vannak benne, és ezek a nagy gyógyszerei, éppen a múltkor beszélgettünk, hogy akit ismersz, szinte mindenki használja ezeket a történeteket.
3: Igen.
4: És sokan. Akkor most meg fogsz lepődni, hogy ezeknek van nem módosított peptid verziója, ami töredékébe sem kerül. Na, itt azért kell erről beszélnünk, és azért mentem bele ebbe a kérdésbe, különben nem tettem volna hangsúlyozom, mert egy illegális területet kapargatni teljesen értelmetlen, mert 2026 júliusában egy áttörés várható a Kennedy-féle ellenirány kibontakozása miatt. Tehát 2026 júliusában számos peptidet vissza fognak tenni az újra használható kategóriára.
3: Tehát akkor a zöld lámpa tulajdonképpen várható, és onnantól kezdve ez az egész terület, ez egy teljesen új oldalát fogja tudni megmutatni az emberek számára, mert hogy azok a dolgok, amik eddig tiltott zónában voltak, azok most hirtelen zöld utat kaphatnak.
4: Újra zöld utat kapnak, csak nem voltak tiltva 11 néhány évig. Na, tehát milyen peptideket fognak visszatenni? Megint ugye még nincsenek visszatérve, tehát nem mondhatom a nevüket. Olyan peptidek, és ez egy peptid testvérpár, ami izomzatban, gyomorbél területben elképesztő regenerációt hoz. Tehát ez visszakerül. Aztán visszakerül egy olyan, ami a gyulladbeleket, az ekcémát, egyáltalán általánosan a gyulladásokat csökkenti, és a bélben lévő bélhám sejtek közötti szoros összeköttetés kiépítésében
3: hát
4: játszik
3: ez azért
4: szerepet.
3: Nagyon ez sok embernek dolog. Problémáit meg fogja oldani.
4: Pontosan. Jön egy olyan peptid vissza, amely emeli a maximális oxigén kötő kapacitásodat, ezzel párhuzamosan növeli az inzulin érzékenységet, és az energia molekulák szintézisét is növeli, tehát jó erőben, jó vércukorszinttel mehetsz, és olyan oxigénkötő kapacitásod lesz, amivel már élmény lesz edzeni, stb. Jön egy olyan, ami az alvást és a regenerálódást segíti, jön egy olyan, ami a gondolkodásodra hat, agyiködöt fog csökkenteni, memória minőséget fog javítani, gondolkodás minőséget fog javítani, és ma tulajdonképpen már ezek beszerezhetőek, csak ugyan olyan a helyzet, mint a szesztilalom alatt, tudod, hogy, hogy ott igazából mindenki belefolyt ebbe a szürke zónába. Tehát ma megmondom neked, hogy lehet ma peptided, jó? Megtanítalak rá.
3: Köszi.
4: Ma a peptideken, amelyek kikerülnek, van egy felirat, az pedig az, hogy kizárólag kutatási célokra. Oké.
3: Okay. Akkor te kutatsz.
4: Igen, de te mit csinálsz? Te most,
3: én is.
4: Ha a peptidet szeretnél, akkor lemész a kis állatkereskedésbe, veszel egy akváriumot, teráriumot, tehát egy üveg teráriumot, és meg egy egeret, vagy egy aranyhörcsögöt.
3: Ja, onnantól
4: kezdve te kutató vagy. Nem. És akkor megrendeled neki a peptidet, de közben megsajnálod az egeredet, és beadod magad. Így van.
3: Én különben tényleg sajnálnám ezt beadni neki.
4: Hát amilyen vagy, pedig szegény kis egérnek kell. Na, ami lényeg, és ezt most mindenkinek mondom, ha valaki erre a piacra téved, mert lehet erre a piacra tévedni ma már, vagy van a lehetőség, hogy így fogalmazza, egy dologra nagyon figyeljen. Úgynevezett 503A, ez a kulcs. Ez egy szabályozási rendszer. Csak 503A szabályozás alatt gyártott peptidet vegye meg, mert csak ez garantálja a minőséget. Uh-huh. Tehát ugye ezek zöme, mivel elbontja a peptidek jó részét, elbontja a gyomorsabb, ezért ezeket injekcióban szúrod benne, nagyon nem mindegy, hogy mit szúrsz be. És mondtam, vannak olyan dolgok, amelyeket ugye ezek a GLP-1 agonistákat is szúrja mindenki, csak hogy ennek is van egy olyan része, ami módosított, meg van olyan része, ami természetes. Még muszáj, tudom, hogy lejárt, de néhány különleges peptid. Ugye a bőrfeszesítésről beszéltünk. Aztán van olyan peptid, amelyik traumás agysérülés, vagy stroke és agyvérzés után biztosítja a szövetek gyógyulását hihetetlen módon. Elképesztő. Van, amelyik a napi ugye cirkadián ritmusodat teszi. Van, amelyik az alvásról szól. Ugye van olyan már, ami a mély alvást is tudja növelni, a másik meg a remet. Összerakod, tökéletes alvást. És személyre szabottan kell ezeket megcsinálni. És mondok olyat, és Tibi, most kapaszkodj, kérlek. Van olyan peptid, amely célzottan viszi le a hasi zsírt.
3: Azt a betyárját.
4: Tehát van olyan peptid, amely célzottan viszi le a testedről a hasi zsírt. Sőt,
3: akkor karácsonyra olyan... itt az emberiség életébe várható egy akkora bum.
4: Ez nem tudom, hogy ez engedélyezett lesz-e, vagy sem, majd meglátjuk, hogy azért mi lesz a jogszabályban, de ma is elérhető, tehát, de mondok olyan, van olyan peptid, amelynek olyan hatása van, hogy beviszed, és onnantól kezdve minimális napsütésre is nagyon-nagyon szép, gyönyörű barna bőröd lesz, mondom, egészen minimális napsütésre. És ennek még ráadásul van egy olyan verziója, ahol semmivel ki nem váltható merevedési minőséget produkál. Olyan erekció, ami nem kiváltható mással. Sőt, ennek van egy olyan változata, amely a nagyon fontos probléma, a női menopauza időszakát, megelőző időszakában való nagyon-nagyon durva libidó csökkenést teszi rendbe. Tehát 150%-kal növeli meg a hölgyek libidóját, ami egy családon belül nagyon-nagyon nem mindegy. És van olyan, ami az életedet hosszabbítja meg. Miért? Azért, mert a DNS állomány végén, a kromoszómák végén lévő telomereknek a hosszát növeli. Tehát, Tibi, a peptid nem játék, de egy csodálatos dolog. Csak orvosi vezetés mellett.
3: A peptid egy lehetőség, Gyula, csak nem biztos, hogy jól fogják az ember

0: csak egy hatékony gyújtító eszköz, és ezt nem úgy kell adagolni, hogy az interneten elolvastam, hogy keressenek egy hozzáértő orvost, és onnantól kezdve biztonságosan gyógyulhatni.
1: Na jó, letelt az időnk, szerintem ez bőséges volt, úgyhogy jövő héten megint jelentkezünk. Jó pihenést kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, doktor úr!
0: Szervusz!
1: Szia, szia! Szia.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak.

Mark Dolát hallottuk, a Ments meg szerelem pörgött le éppen csak, és Tom Novival irány a diszkó a Your Body előtt. Már is nézzük, hogy milyen üzenetek jöttek, mire érdemes készülni. Morinjigbond utcáról üzentek hallgatóink, rendőri figyelem. Aztán volt egy kocka Praktikernél, egészen pontosan az Orosi úton, a töltőállomás mellett. Sokkal több figyelmet kérek. A régi négyesen, a

lábú dolgozik, nem messze a felüljárótól. Nagyjából a földgáz elosztónál, négyes számú főút, újfehértói trafibox, ma is aktív. Szintén négyes, és most nem a téglási 60-as, hanem Nyíregyháza felé egy kicsit feljebb. Nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg. Hallgatónk is csak körülírta. Ez ott nagyjából, ott a kamion pihenőnél, olyan 20 kilométerre Nyíregyházától így lehetett beazonosítani, figyelmes legyen. Észrevételeit pedig várom most is. 30. 330 3039 üzenjen ide, nézzük a Brent-olaj helyzetét, és énekeljen Tom Novi, pontosabban kalandozzunk vele a diszkókba.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt üzemanyag infók, beszélhetünk most már arról, hogy végre ide értünk, kivezetésre kerül a videtár. A piaci helyzetekre való tekintettel ezt most már épít volt az ideje megszünteti. Óriási költség volt ez egyébként, hogy a videtárat fent tudják tartani. Így azért mindenképpen jó ez a hír szerintem. Tovább csökkennek az üzemanyag árak szombaton, a benzin nagykereskedelmi ára 7, a gázolaj pedig 10 forinttal kerül majd kevesebbe, így a piaci ár a védett ár alá esett. A 95-ös átlagára 5,92, ugye a védett ár 5,95. A gázolaj esetében 614 és 615 a védett ár, szóval most már a piaci árral jobban tankolhat. Úgyhogy ez vár minket. Illetve az is elmondható, hogy ez még mindig nem a végeredmény, hiszen $80 továbbra is a Brent olaj hordonkénti ára, ez még mindig $8 erősebb a tavalyi átlagokhoz képest. Aztán a forint szépen dolgozik, szépen teljesít, 306 forint az USA dollár, ez további csökkenéseket eredményezhet, ha tarthatjuk a Brent olaj árát, illetve csökkenhet tovább a Brent olaj ára, még ettől olcsóbb is lehet az üzemanyag, hát így legyen. Bármi történik itt a Best FM-en, tájékozódhat majd, aztán hírek most Anditól, 5-kor pedig ne dobd ki az iskolatáskád.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasbolt.
3: Kinizsi utca 28.
2: Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
4: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy utazás, Az olyan szépek voltunk, és a Legyen úgy. Sztár vendégek: Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztivál Katlan.
5: Új építésű lakást szeretnél?
6: Nagyon jó áron?
5: Most figyelj!
6: A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
7: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
8: Június 19-én nagyszabású koncert érkezik Baktaló Rántházára. Szombaton este 8 órától Rúzsa Magdi lép színpadra a főtéren. Jól ismert slágerek, különleges hangulat és egy felejthetetlen este vár mindenki. A belépés ingyenes. Találkozzunk június 19-én Baktaló Rántházán Rúzsa Magdi koncertjén. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
9: Meg a Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között is, autók felett űrdöngó átalakulása és Villám McQueen élőben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Felújításokba kezdett a nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
11: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő 2 hétben. Emellett még szerelvényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyomkös sarkán egy elzáró szerelvényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk. Majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
10: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt. Írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 5 óra után, ez továbbra is a Best FM. Jönnek a legnagyobb dolog a folytatásként, rögtön majd Kelly Clarkson énekel. A Since You Be Gone után pedig nézzük a programot, mely évek óta itt van. Ne dobd ki az iskola táskád, rendkívül hasznos ez. Mindjárt hozom a részleteket.

Edwin Collins, az elkövető, a Girl Like You, itt a legnagyobbak között a Ne dobd ki az iskola táskád kampány vagy program, pedig újra elindult Nyíregyházán. Ismerjük már évek óta, itt van, és évek óta segít a rászorulókon július 1 és augusztus 21-e között az IAK Nonprofit Kft. És Nyíregyháza megyei jogváros önkormányzata között szervezésében. A jó állapotú használt iskola szereket lehet összegyűjteni, melyeket majd az önkormányzat segít eljuttatni a rászorulóknak. Hát nagyjából ez a program lényege. Egyébként itt táskákat, füzeteket, könyveket, írószereket, ceruzákat, tollakat, vonalzókat, körzöket, mindent is érdemes gyűjteni, illetve odaadni az IAK gyűjtőpontjaira, eljuttatni, hiszen csak ekkor tud ez lényegében belekerülni a programba, amely lényegében egy újrahasznosítás is. Több legyet egy csapásra, szokták volt mondani, tájékozódjon a Best FM oldalán. Szakács Gergő, van-e még a program után? Hát nem tudom, hogy lehet ezt überelni. Disco Down, House of Glass dala, és Tarjány Tamás is énekel mindjárt. Most így a jó.

A magyar fiúbandák kora VIP és a Keresem a lányt itt a legnagyobbak között, ugye itt volt Rácz Gergő még annak idején. Sarah Connorral pedig lassítunk a From Sarah with Love nem sokára, előtte pedig véradásokra fókuszálunk a jövő hét. Rengeteg helyszínnel segít, hogy segíthessünk, illetve tegyünk, adjunk magunkból. Ezzel életeket mentve elmeséltem már, hogy hogyan működik ez a program, hogy menthetünk meg 3 életet. Mindösszesen 20 percnyi véradással. A program egyébként 22-én indul, 2 helyszínen, Tiszadob könyvtár, Tiszadob művelődési ház, 23-án Döge polgármesteri hivatal és Gégény közösségi háza is várja a véradókat, 24-én Vásárosnaményi művelődési ház, 25-én Kisvárda konferencia központ, 26-án Tiszavasvári találkozások háza is ugyanezen a napon. Még a Nyírbátori Kulturális Központ is segít, illetve ad lehetőséget, hogy segítsünk. Tajkártyát vigye magával, ez nagyon fontos, személy okmányait itt tud segíteni. Elképesztő, hogy mekkora jelentősége van a programnak. Legalább akkora, amit a hősképző, azért én tájékozódnék, olvasnék, tennék, segítenék, ha van rá mód, tegye ön is. Sarah Connor a folytatásként, aztán itt van Lótfi Begi, Kollányi Zsuzsi, és az újragondolás a régi nyár a Vénusz tollából, a Beyoncé Hello-ja, és itt pörög a Best-en.

0: otthon van, minden otthon van, minden otthon van.
1: Ez a Best FM.
2: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Ez volt a Hello Beyoncé dala, és érkezik a Kuplung zenekar, ugye a filmből, illetve hát az arénából is ismerjük a bandát. Ember már Törőcsik Franciska, Marics Peti, Márkus Lucca, Kirádi Marcell, tényleg rengetegen, nagyon jó a dal, mindjárt hallgatjuk, mutatom. Előtte nézzük már a legfrissebb előrejelzéseket, fókuszban a szombat. 16 fokkal indulunk, ez még hűvöskésnek mondható, hajnali 5 órakor és 34 fok lehet a legmelegebb órákban. Nagyjából ilyen 8 órától érdemes már majd a strandra készülődni, 25 fok ekkor, északkeleties szél még a reggel perceiben, aztán a déli órákban, akkor a délutánban elkezd fordulni, kezdetben északias, aztán pedig majd északnyugatias széllel találkozhat. 4 órától kezdődik egy felhősödés, közepesen felhős időre számíthatunk, innen fog majd zuhanni a hőmérséklet, eső nem érkezik, pontosabban ennek mindösszesen 6%-a. Hát ez a szombati előrejelzés, ide egy kis kalendárium 20-ára, Rafael Margit Koppány, ők ünneplik névnapjukat a menekültek világnapján. Ne felejtkezzünk el senkiről, még a jó idő ellenére sem, köszöntsünk mindenkit, emlékezzünk, és persze ünnepeljünk mindenkinek. Tartalmas szombatot kívánok, és már is hozom a dalokat Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával, ugye a Kuplung zenekarral, ahogy már említettem, folytatjuk aztán itt a Janet Jackson féle That's the way love goes is.

0: do some. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka mára, zárul már a mókatára, melengedem a hét dolgos napjait. Nem igaz, mert mi holnap is, meg vasárnap is találkozunk, én nagyon várom már a hétvégi perceket is, amikor majd újra informálódunk a hét kapcsán. Szóval ez a szombati meg a vasárnapi ütemterv, addig pedig itt a Night Shift. Én pedig pihenni megyek, mindenkinek jó pihenést kívánok itt a péntekben, és szombaton újra találkozunk kettőkor, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28. A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
3: Új építésű lakást szeretnél? Nagyon jó áron? Most figyelj! A Vasgyár utcai prémium lakóparkban az utolsó lakások 860 ezer forintos négyzetméter áron elérhető. Balancingatlan.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, strandoláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
5: Például a kompárt kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtestű tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csíkkal áthúzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
4: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófa Védelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Berekben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teli hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi, középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át hat vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Felújításokba kezdett a Nyírtávhő. Erősítenék a magyar-török kapcsolatot, és új játékost igazolt a Spari. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megkezdte a nyári felújítási munkákat a Nyírtávhő Kft. Elsőként az örökösföld ellátását biztosító távfűtési vezeték 60 méteres szakaszát cserélik. A részletekről Hajnal András ügyvezető igazgató beszélt a Nyíregyházi Televízióban.
3: Ez rendkívül fontos, ugyanis egész örökösföld fűtés és melegvíz ellátása ezen keresztül történik. Igazából 82-es vezetékekről van szó, tehát lassan 45 évesek, úgyhogy helyettük előszigetelt modern vezetékek lesznek beépítve. Örökösföld melegvíz ellátását a gázmotorokról fogjuk ellátni az elkövetkezendő két hétben. Emellett még szerelvényeket is fogunk cserélni, tehát július utolsó hetében például a Holló utca, a Sólyom közsarkán egy elzáró szerelvényt fogunk beépíteni, amihez ott az aknát is át kell méreteznünk, majd az Ószőlő utca 103-105 előtt egy 65 méter hosszan fogunk szintén vezetéket cserélni.
2: Törökországi szakmai programon vett részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara delegációja. A szakmai út célja a magyar-török gazdasági kapcsolatok erősítése, a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése és a kamarai partnerség további mélyítése volt, írja közösségi oldalán a kamara. A beszámoló szerint a résztvevők tájékoztatást kaptak a török gazdasági környezetről és az üzleti lehetőségekről. És a delegációban résztvevő vállalkozások is bemutatkoztak. Az eseményen résztvevők emellett egyeztettek a jövőbeni üzleti együttműködésekről, a közös nemzetközi pályázati lehetőségekről is. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus. Hős Zsomborral 2030-ig szóló szerződést kötött a Spari. A Nyíregyháza.hu azt írja, a 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es labdarúgó bajnokságot, ahol 16 meccsen lépett pályára. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szor játszott eddig. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Támogatást kapnak az önkéntes mentőszervezetek, és nyílt napot tart a Tréner Kft. Kovács Rádai Andrea vagyok. Mindig csak kijelölt helyen fürdőzzünk. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság, közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője. Szűcs István rendőr alezredes elmondta, stranduláskor fontos a szabályok betartása, így elkerülhetők a balesetek.
3: Például a kompárt kelőhely 100 méteres körzetében, vagy akár a városok belterületén lévő szabad vizekben tilos fürdeni. Ugyanez vonatkozik arra is, hogy ahol tiltó tábla jelzi a fürdést, ott sem szabad fürdeni, illetve éjszaka és korlátozott látási viszonyok között sem. Tudva lévő az is, hogy a 6 éven aluli gyermekeknek, illetve az úszni nem tudó 12 éven aluli gyermekek felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürdőzhetnek a szabad vizeken. Amit tudni kell, hogy a fürdési tilalmat külön tábla jelzi, ez egy fehér alapú, kék hullámzó vizen fekete felsőtest tábrázoló és átlósan 3 centi széles piros csík alá húzott tábla. A tiltás az nyilvánvaló egy figyelemfelhívás arra, hogy ott ne történjen semmilyen tragédia.
2: 153 önkéntes mentőszervezet jut idén központi forrásból pályázati támogatáshoz. Erről ír honlapján a Katasztrófavédelem. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztésének elsődleges célja a települések önvédelmi képességének erősítése. Szabolcs-Szatmár-Beregben 7 mentőszervezet részesül a támogatásból, amely a tevékenységükhöz kapcsolódó működési költségek finanszírozására, a tagok oktatására, vizsgáztatására nyújt lehetőséget. Nyílt napot tart a Tréner Kft. A pilótaképzés rejtelmeibe is betekinthetnek azok, akik hétvégén kilátogatnak a nyíregyházi repülőtérre. A szervezők közölték, az érdeklődő diákok és szülők megismerkedhetnek a nyitott képzésekkel. De körbejárhatják a repülőgépekkel teri hangárakat, kipróbálhatják a szimulátorokat, és találkozhatnak oktatókkal, pilótákkal is. Vasárnap kizárólag külföldi látogatókat várnak. Az esemény ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Híreink végén a várható időjárásról. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

tengerparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutat

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon jól veszem, észre a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fontos a légkondik helyes használata. Jövő héten is várják a véradókat, és hamarosan indul az átigazolási szezon. Kovács Rátai Andrea vagyok. Helyes beállítás és rendszeres karbantartás. A légkondik helyes használatára és tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, a berendezések működtetésekor kerülni kell a túlzott hűtést. A beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a szobában, irodában ne legyen kevesebb 27-28 foknál. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűvös helységből kilépünk a melegre. Jövő héten is lesz lehetőség kihelyezett helyszíneken vért adni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Hétfőn Tiszadobon és Tiszalökön, kedden Dögén és Gégényben nyújthatják karjukat a donorok. Szerdán Vásárosnaményban, csütörtökön Kisvárdán, pénteken Tiszavasváriban és Nyírbátorban szerveznek kihelyezett véradást. Emellett hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátó intézetben is lehet véradásra jelentkezni. Ünnepséget tartottak az ügyészség napja alkalmából. Az országos rendezvényen ügyészségi emlékgyűrű elismerésben részesült Márföldi Gyöngyi Judit, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, főügyészségi osztályvezető ügyész. Magyar István díjat vehetett át Kruták Gyula Zoltán főügyészségi ügyész. A szabolcsi megemlékezésen Révész Norbert főügyész helyettes eredményes munkáért oklevelet adott át hat vármegyei dolgozónak. A legfőbb ügyész által Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton Juszkó Mónika címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész pályamunkájáért második díjban részesült. Olvasható a Vármegyei Főügyészség közleményében. Július 1-én rajtol a nyári átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére. A felnőtt játékosok július 20-án éjfélig igazolhatnak át szabadon. Utána augusztus 31-ig már csak az átadó klub engedélyével válthatnak klubot. Írja közösségi oldalán az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg területi igazgatósága. Utánpótláskorú játékosok átigazolásánál kötelező a működési költségtérítés. Szombaton forró napos idő várható. Eső zápor csupán az északi középső tájakon alakulhat ki. Hajnalra 14-21 fokig hűl le a levegő. A legmelegebb órákban pedig 31-36 fokot mérhetünk. Vasárnap kitart a hőség, 31-37 fokig melegszik a levegő, de a napközben megnövekvő gomolyokból már többfelé érkezhet átmeneti felfrissülés. Záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Füllet melegre van kilátás, a szél főként zivatarok környezetében erős viharos lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Best

Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best.

0: köszöntöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat! A legjobbat!
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free of the bag and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Füledre célozva,
2: szívedre hangolva.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: 9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon nekem volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.